Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
0: Hát bizony áramszámla, ezzel azért mindig eljátszadozunk itt így a hónap elején. Kiki a papíralapú számlával, kiki itt az EPSZ alkalmazásban. Te hol fizeted egyébként?
3: Fogalm sincs. Mármint az áramot, hogy fizetem?
0: Aha.
3: Hát hallod, meg szerintem az megjön, igen, és megjön az IPS-szel leolvasom. Igen. Ennyi.
0: Általában az alkalmazásban szoktam.
3: De biztos tudom, hogy van egy alkalmazás.
0: Van, persze, és akkor be kell jelentkezni a Korisznicski Brojjal, és akkor utána működik a történet, persze, meg kell generálnod egy jelszavat, meg egy felhasználó. Azt hiszem, de nem vagyok ebben. Azt hiszem, hogy jelszavat azt kell, nyilván be kell valahogy lépned a felületre.
3: Uh-huh.
0: Úgyhogy, hát készítettek itt a vajdasági sajtóban egy kis összehasonlítást, mert hát itt a nyár, és ilyenkor jogosan merül fel, hogy mi minden növeli majd meg, emeli majd meg azt a bizonyos áramszámlát a következő hónapokban, és az egyik ilyen természetesen a klíma.
3: Persze a klíma.
0: Az egyik legnagyobb villamos energia fogyasztónk lehet a háztartásban. Hát nyilván sok mindentől függ az, hogy mennyi lesz a költség, főleg a készülék teljesítményétől, mennyire új.
3: Hát igen, mindig ez
0: mennyire
3: van.
0: Mennyire tiszta.
3: Igen.
0: Sok kis szempont is. Van, apró kis szempont hát van, hogy üzemidőt, egész nap nyomatjuk. Tehát nekem vannak olyan szomszédaim, meg voltak is olyan szomszédaim, akik ahogy jött egy picit a meleg, tehát még nem volt kánikula.
3: Igen.
0: Már hallottad a kondenzvíz csöpögését.
3: Már nyomták, ugye?
0: Igen. És hiba, nyomatták.
3: Hiba ne essen rendszerben.
0: Ilyen nappal. Szó szerint éjjel-nappal, tehát én nem tudom, hogy ott nem volt fék ezen a vonaton.
3: Teljesen elszabadultak, mi?
0: Elszabadult
3: nem
0: a pokol.
3: Nem volt fék ezen a vonaton, milyen jó hasonlat.
0: Ugye az inverteres klímák hűtés közben átlagosan olyan 500 és 1200 watt között fogyasztanak, ez óránként ugye ilyen féltől 1,2 kilowatt, és hát nem működik teljesen, teljes teljesítménnyel, tehát jelentősen csökkenti elvileg a fogyasztását, miután leütötte a helységet, ugye ez az inverteres klímáknak az egyik.
3: Igen, meg hát igen, van egy pár, nagyon érdekes dolog ez, eleve ez a klíma.
0: Aha.
3: Minket mindig bombáznak valami infókkal, ugye azért feltűnt ez már neked is. Hogy akkor a klíma az mekkora, meg mekkora kell, hogy legyen a szobában, meg aha, akkor néha nem elég egy klíma a szobában, hanem kettő kell, amikor már nagyobb, gondolom, amikor beszélgetünk majd ilyen 60-70 négyzetméteres területekről,
0: persze,
3: ami
0: persze,
3: egyre
0: persze,
3: könnyebb
0: manapság,
3: mert mondjuk van már csak egy ilyen konyha, ebből egy nappal ide simán felugorhat ilyen 70-80 négyzetméter, úgy, mint a sic, és akkor ugye hát akkor nem, nekem akkor egy, inkább, igen?
0: Semmi, nekem is így fel kellett mérni otthon most itt az új helyen, ahol lakunk, hogy akkor ez hogy tud eloszlani. Tehát, hogy igazából csak vagy az egyik felét hűtött teljesen, akkor a másik nem.
3: Mármint a nappalinak?
0: Hát a nappalit azt le tudod hűteni, viszont mivel ilyen hosszantill lakásról van szó, szóval másik felében meg ott beszorul a meleg.
3: Ja, hát hogyne,
0: És akkor azért kellett nekem egy ilyen multisplit klímával működnöm, mondtam is itt az üzletben.
3: Annak mi a trükkje? Mesélj már nekem.
0: Hát az a trükkje, hogy van egy külső egység a teraszon.
3: Igen.
0: És ehhez csatlakozik két kisebb belső egység, azaz két 8000 BTU-s
3: egység. És akkor ennek az a lényege, hogy csak egy egységed legyen kint?
0: Igen, egy aha, egységre kapcsolsz kettő belső egységet.
3: Ja, hogy ne rúgjon a ház oldalán, nem tudom, 48 klíma, ez
0: így
3: azért van.
0: Így van,
3: és
0: akkor másik,
3: az esztétikai okok miatt.
0: A másik az egy nagyobb teljesítményű klíma, amihez meg hozzá kapcsolódik egy külön külső egység.
3: Aha.
0: Na most,
3: igen.
0: De azért volt szükség, mert tényleg másképp nem lehetett lehűteni, és én amikor ennek a multisplit klímának így utána jártam, hogy hol kapható, akkor az első kérdés, amit itt a szabadkai boltokban mondtak, hogy mi magának irodaháza van? Vagy irodája? De mondom, nem. Akkor minek magának olyan? Hát de mondom, most így, mondom, higgy el, hogy mondom, nálam ez így, talán így működik. Hát az teljesen feles. És akkor volt már mindig egy tervrajz.
3: Igen.
0: És megmutattam az üzletekben, és akkor megnézték, és mondták, hogy jó, tényleg, hát végül is ide, ja, az illog.
3: Mindenki
0: belátta, hogy így, ez igen, ez így oké.
3: Okay. Hihetetlen, érdekes az történet.
0: És sehol nem árultak ilyet, úgyhogy egészen nagy becskerekig kellett egy üzletig mennem, ahol ilyet járultak.
3: Tényleg, és akkor azt sem mondták a boltokban, hogy nem tudom, megrendelik, vagy valami?
0: Hát volt arra lehetőség, csak akkor ilyen, igazából egyszerű volt, mert találtam egy üzletet, ahol meg így egy-egyben írta, hogy,
3: ja, hogy
0: kiválasztottad, hogy multisplit kész. Itt van, ja, ez a rendszer, csak.
3: Na, extra.
0: Utána olvastam, ellenőriztem, elküldtem egy mesternek, aki ért hozzá, megnézte, azt mondta, hogy ez így jó, ez korrekt. rendben fogyasztásban lesz. Is, mindenben, minőségben is. Úgyhogy akkor
3: érdekes,
0: majd.
3: Érdekes a sztori már, csak azért is, mert nekem van egy barátom, aki klímákkal, többek között klímákkal szeret, nálad is volt már kabban tartani ezt, azt, most így nevek nélkül
0: magyarázom. Persze, persze, tudom, igen, igen.
3: És én ővele beszélgettem, és mondom neki, hogy én nekem a klíma rendszernél, mondom, ajánlottak egy pár érdekes dolgot, többek között, hogy árkategória miatt elég fontos lenne eldöntenem, hogy akkor mégis milyen inverteres klímát vállalok be, és a legegyszerűbb az, hogy nem tudom én, valami három fajta kategória van, hogy valami ilyen sztori, hogy várjál, hogy is volt, hogy így mínusz 10-ig, vagy mínusz 15-ig, mínusz 20-ig, vagy mínusz 25-ig tudjon hűteni.
0: Igen.
3: Hát körülbelül mindegyik ilyen 5 fok az egy, mit tudom én, 8000 dinár plusz. Tehát, hogy mit tudom én, ha már 25-ös, akkor az már egy 16-ossal drágább. És akkor mondom én ennek a barátomnak, hogy mondom, amúgy mondom, te ezekkel foglalkozol állandóan, mondom, mi a vélemény? Azt mondja, őszintén? És így látszik, hogy így elkapta a hém. Mondom őszintén, miért? Zvekkel, nem bír az, hogy a mínusz 25-ig működ, te normális vagy? De mondom, miért? Nem bír, mert meghal a klíma, hát befagy az egész. Hát mondom, de van neki önolvasztója. De mi az a mínusz 25, vagy mínusz 25 klímával? Az, normális vagy? Hát de mondom, egy csomó ember csinálja. Hát azt mondja, csinálja.
0: Odakint mínusz 25 fok, hát és akkor mondom, te fűtesz a klímával.
3: Hát igen, de hát ő szerint ez teljesen szürreális, azt mondja, hogy ő azt vallja, hogy többen voltunk, tudod, és azt mondja, hogy mínusz 5 alatt az értelmetlen az egész klímáról beszélget.
0: Ja,
3: hát mondom, jó, de hát emberek a teleket végigfűtik vele. Akkor is.
0: Úgyhogy okay, fel vannak öltözve benne.
3: Azt mondja, oké, okay, azt mondja, le lehet azt hűteni, nem arról van szó.
0: Két pulóverben.
3: Hatásfok, meg a nem tudom miket. Hát mondom, jó, van hatásfok már minden. Hát mondom, oké, okay, jó, rendben, mindegy. Végül is minek...
0: Ugye, hát igen, mondjuk klíma és klíma között is van különbség.
3: Igen, és akkor azt mondja, hogy de meg a másik azt mondja, az, amit mi egyszerű emberek, akik nem ezzel foglalkozunk, mi nem fogunk tudni soha, hogy minket azért egy picikét átver a marketing. Meséli ezt ő. Most csak azért mondom, hogy aki nagyon ért hozzá, az most vagy alátámaszhatja, vagy nem. Azt mondja, ugyanis van 3 darab márka. Egy ilyen nagyon egyszerű márka, egy igen. Közepes, meg egy ilyen prémium márka. Azt mondja, ő mind a 3-at szerette már. Neki feltűnt, hogy ez mind a 3, ez nagyon gyanúsan hasonló. És elkezdte ezt leelemezni, és meg van győződve, hogy ez valószínű ugyanattól a cégtől jön valahonnan, az, hogy a csavarra ugyanaz az egész.
0: Majd csavarra ugyanaz. Kezdőbetűket.
3: De hát micsoda?
0: Kezdőbetűket.
3: A legegyszerűbb a V, a legdrágább a B. Azt mondja, hogy egyértelműen azt mondja, az ő meglátás, hogy ez ugyanaz.
0: Tényleg?
3: Az alkatrész kell bele ugyanaz. Az egy hihetetlen. És azt mondja, körülbelül ilyen, mit mondott? Most nem akarok hülyeséget mondani, ami 40-50 ezernél különbség van a legolcsó, a legdrágább között, csak azért, hát mert mit ír rajta.
0: Meg vannak az L-el kezdődők is.
3: Jó, hát az L az már, de ez az mindig az külön kategória volt, nem?
0: Hát mindig külön kategória, amikor beszéltem a klímaszerelővel, akkor megkérdeztem, hogy miért vegyek, azt mondta, hogy az L-t.
3: L-t?
0: Hát de mondom, az drága. Hát tudja. Hát mondom, jó.
3: De nekem mindig azt mondják az L-re, hogy az L pedig az a pedig az van, hogy nem rossz, az csak az ahhoz képest nagyon fel van hype-olva, mennyibe kerül.
0: De az biztos, hát az lehet.
3: De most ez azért van, mert tudod...
0: Meg van az M-mel kezdődő, ami meg ilyen ipari, és ami meg állítólag fantasztikus.
3: Szóval nagyon-nagyon megvan itt...
0: Van motorban is, vagyis autóban is.
3: Furcsa ez az egész sztori. Meg nehéz ügy. Nehéz ügy, mert ugye mi is először is külső szemre nézzük a klímákat. Ugye egyértelműen az L-nek volt egy időben, ez a, most is lehet venni, most de egy időben venni. Nagyon ment ez az Art Cool.
0: Art Cool, igen.
3: Nekem az égbarátomnak van, azért figyelj, az élőben azért az Art Cool, nekem sokat nem tudták az ismerősök közül múltkor, amikor a klímáról beszélgetünk, hogy mi az Art Cool.
0: Aha.
3: Konkrétan úgy néz ki, mint egy festmény lenne a falatom.
0: Igen, de az Art Cool az van olyan is, meg van olyan Art Cool is, ami úgy néz ki, mint egy klasszikus klíma.
3: Van olyan is, csak színes.
0: Igen,
3: színes. De ez az Art Cool csúcsa. Amikor kibírod cserélni benne különben a festményt, meg amit akarsz, brutális, hogy mit csinál az a klíma. Eszméletlen.
0: De rettered, 170 ezer dinár, vagy valami ilyesmi.
3: Hát úgy legalább, de most tudod.
0: Hát jó, csak mondom,
3: itt már nem az a lényeg, Zoli.
0: Jó,
3: hát, persze, te tudod már te is.
0: Ez ilyen rettenetesen drága.
3: Tudod magadról is, te is, mikor már ilyen, nem tudom.
0: Tudod magad.
3: Bármány köveket nézegetted, akkor te sem azt nézed, mennyibe kerül,
0: jaj,
3: hanem, igen, szépe vagy nem. Nem?
0: Hát ezek apróságok, érted, hát ezekkel nem foglalkozom.
3: Na, és akkor le a kalapat, olyan, tudod, így lenyílik az eleje egy picikét, így megdől, kinyílik az oldala, hűt, tudod, minden csinál, őrlet.
0: Ajjaj.
3: És aztán a másik pedig ugye az, hogy esetleg belezavarodnál abba, hogy milyen legyen a klíma, mekkora legyen a klíma, milyen drága legyen a klíma, akkor most remélem nem verik ki senkinek a biztosítékot, de nyilván én egy designerrel dolgozom együtt, aki ugye az, én nem értek, nagyon nem értek, nagyon nem tudom, nem látom a teret, nagyon nem tudok eredezni semmit, ehhez duduk vagyok, nekem szükségem van segítségre.
0: Igen.
3: Klímához értő, akkor de mondja nekem, de ugye, de nem fehéret veszel, meg, hanem
0: de most...
3: a fehér az már nagyon gáz. Nem szabad. És akkor megnézted, mennyibe kerül a felár, hogy tudod, hogy ne legyek nagyon gáz.
0: Igen.
3: És
0: sok,
3: akkor úgy,
0: sok.
3: És akkor kicsit megfogtam úgy a széket, hogy hát mondom, igen. Hát biztos.
0: Hogy az gáz.
3: Biztos. Na, de nem, hogy gáz. Nagyon. De hát, hogy fehér. Gondoltam, de
0: paraszt.
3: Jó, most kicsit túlzok, de mert amúgy jóban vagyunk, nem így beszélt veled, de hogy de jobban történt.
4: Csóró paraszt.
3: De hogy így mondta, hogy mondta, hogy
4: proli.
3: De várj. Te terveztél máshova is valamit, ami fehér? Mondom, mit? Hát, azért, hát de nem lesz semmi se fehér már. Tehát fehér mosógépet is akarsz? Tehát kit érdekel, mert hogy
0: Jézus
3: néz ki a mosógép?
0: Jézus már.
3: Hát, nem lehet. Hát nem lehet gyereke, fehéret. Tehát... Hát mondom, jó van, oké, okay, hát mondom, rendben, jó van.
0: Lehet is.
3: Megfontolom.
0: Igen.
3: Hát tudom, eljön haza a Brastió Zoli, azt majd azt mesélni rádió, hogy...
0: No limit pénz,
3: azt mondja a Brastió Zoli, hát nem rossz, az meg kell ingatlanja, mit tudom én.
4: Csak fehér. Tudom,
3: fehér volt a mosógép,
4: csóró. Nem mondott komolyan.
3: Igen, és tudom, most komolyan képes volt.
0: Képes volt. Azt a mindegy.
3: Jó, de különben...
4: Mindig tudtam, hogy proli, de ekkora... Ekkorára nem gondoltam.
3: Ma már mindenleg színesnek kell lenni.
0: Hát ez kérdezik.
3: És akkor láttam, most várja a legjobb, ami nekem tetszik. Amúgy azt meg kéne nézni élőben, az azt tetszik, hogy tudod, nyilván nem igazi üveg az, vagyis tükör, vagy ilyen, de ugye ilyen nagyon érdekes, ilyen sötétkékbe húzó, ilyen tükörterület a klíma eleje. És nézem, mondom, hát amúgy mondom.
0: Nem néz ki rosszul.
3: Biztos ugye? Jó. Nem tudom, de
0: hát én tudok élni a fehér klímámmal, az igazság. Valószínűleg tönkre teszi az összképet,
3: nem érzed,
0: kisebbségi komplexusom is van miatt.
3: Kicsikét nincs mindig a érzed, hogy valami nem stős, mindig rá, a fehér klíma miatt.
0: Igen. Tudom, hogy valami nem jó a vibe otthon, és akkor így mindig rájövök.
3: Hogy... Én nekem egyszerű emberként tudom, hogy az volt nagyon szép.
0: Én egyébként feketét akartam, nem mondom neked, hogy feketét akartam, az egy brandből volt, ami egy jó brand, ráadásul, és jóval drágább volt. Igen, és ott már szerintem... úgy mondtam, hogy na jó, akkor most már álljunk le hülyeséggel, és akkor tényleg...
3: Nagyon veszélyes.
0: Persze.
3: Nézzek, tudjátok, ezért, mert ez egy nagyon érdekes dolog, és most nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarom az embereket idegesíteni ezekkel a dolgokkal. De mikor el kellett dönteni, vagy még eldönthettem, ugye, de mikor el kellett dönteni, hogy milyen színvilág legyen, akkor nekem rendkívül, nekem Pinterest kidobta ezt a zöld árnyalat, hogy helyenként megjelenik ez az oliva zöld, és mondom, ez elég jó néz ki. Hát nem most basztus, az amerikai legnagyobb dizájnerek arról mesélnek, hogy a legújabb gáz hosszú távon a zöld lesz. Hát mondom, de már! No, nekem tetszik.
0: Szerencsére, te nem Amerikában élsz itt. Európában akkor, ez most reneszánszát éli.
3: És akkor most nagy kérdés, hogy tudod, az olyan maradandó, mondjuk bútorelemek, beépítsük-e be a zöldet?
0: Hát igen,
3: akkor,
0: ez nagy kérdés.
3: Aztán Zoli hozzám eljön 10 év múlva, azt, hogy te most komolyan? Tehát, hogy tudod, azt még el tudtam viselni, hogy van fehér klímát, de az, hogy az oliva zöld megjelenik a bútorban, hát tényleg neked elgurultak a gyógyszereid? De hát, hogy kérdezzétek, ez az őrlet. Szóval a nap végén mindig arra jövök rá, hogy azért tényleg, de hogy találjuk meg az, ami nekünk tetszik.
0: Így
3: találjuk
0: van,
3: meg az, amit
0: van,
3: mi ki tudunk
0: van.
3: Fizetni.
0: Ez,
3: aztán
0: ez a legfontosabb.
3: Hagyjuk ezeket a trendeket különben egy bizonyos szint után, mert különben ott már tényleg akkor bele lehet bolondulni, ugyan már, hát itt, már az emberek belekötnek egy árnyalatokba.
0: Érdekes, most még csak konkrétan az árnyalatoktól egy picit elvonatkoztok, és csak így erre az áramfogyasztásra beszéljünk pár mondatot, mert ez mondjuk érdekes, itt a sajtóban készült egy ilyen kimutatás, hogy 700 wattot mondjuk átlagosan 700 wattot fogyasztó inverteres klíma, azt, hogy a napi 6 órát működik a magasabb tarifában, akkor az nagyjából 126 kWh-t fogyaszt, az körülbelül 2460-2450 dináros havi költség. Ha napi 8 órát működik, akkor az már 3280 dinár, és szóval itt is vannak változtatás, mármint, hogy vannak variábilis dolgok, mert hogyha például valamikor alacsonyabb tarifát használ, akkor az lehet olyan 2500 és 2008 között, és akkor itt ezt össze kell adni, ezeket az összegeket, mármint olyan értem, hogy nagyjából látjuk, hogy
3: te amúgy tudod ezt számolni? Te ügyes vagy ebbe?
0: Nem vagyok ügyes benne, nagyon csak rossz vagyok. Én csak arra tudok gondolni, hogy tényleg jelentősen meg tudja dobni.
3: Hogyne, meg tudja dobni,
0: és akkor ehhez még hozzájönnek a különféle ilyenek, hogy mosógép, mosogatógép,
3: persze, hát
0: szállítógép, boiler, tud lenni, igen. Hát ja, úgyhogy ezek mind megdobják, és hát ilyenkor most a plusz 2,5-3 ezer dinár költségünk az nem lesz meglepő, főleg, hogyha klímázunk állandóan.
3: Hát persze.
0: Még egy inverteres klímával is.
3: Úgyhogy hát ezek ilyen dolgok, na most akkor mindenki eldönti, érted, szóval, hogy ez érdekes világ ez.
0: Akarja ezt, vagy nem akarja.
3: A klíma. És különben annyit teszek hozzá, hogy én most, ahogy látom ezeket a trendeket, most így mondjuk egy-két napja nézem a klímákat, de rájöttem, hogy szóval, hogy ez sem működik már, hogy béna a fehér és Jäger a fekete, mert most már minden van. Szövetborítás, csillogó, villogó, tükröződő, aranycsíkos, bordó, bézs, nem, szóval, hogy itt ember legyen a talpán, tényleg. Vegyétek azt, amelyik tetszik.
0: Fű, hogy lehet kamni.
3: Gól, ez a lényeg. Fű, különben, tényleg, bele lehet bolondulni.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul. 91.5.
4: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
5: Hát egy vicces történet egyébként. Már csak azért vicces, nem maga a tény, hogy mi történt, hanem a folyománya. Nekem az sokkal érdekesebb.
4: Igen?
5: Na mi történt? Szóval a Mick Jagger imádja Szicíliát. Rendszeresen jár Szicíliára, méghozzá a keleti partra. Imádja ezt. Ugyanez, mit tudom én, bizonyos politikusok Horvátországot imádják. A Mick Jagger Szicíliát imádja. És hát meghívta egy haverja oda Stromboli szigetére, aki befejezett egy filmet, ugye ez Alice Rohrwacker, olasz rendező. Hát forgatott egy ilyen sokat mondó című filmet, hogy Three Incestuous Sisters, az azt jelenti, hogy három vérfertőző nővér. Nem, ezt a filmet valószínűleg soha nem fogom megnézni, nem is tudom, hát, hogy hol vetítik. Vígjáték, vagy dráma, vagy horror. Vagy
4: senki nem tudja. Senki valaki tudja.
5: Nyilván meghívta Mick Jaggert, aki haverja, és olyanok bulisztak ott Stromboli szigetén, mint Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini egyébként, egy legenda. És Mick Jagger is ott van ebben a filmben egyébként. Ezért érdekes ez. Meghívtott, bulisztak, nyomatták, kicsit szétcsapták magukat, zenéltek, ilyesmi, és hát mi történt? A helyiek kihívták rájuk a zsarukat.
4: Hát igen.
5: Azért, mert tehát igazából nagyon zavarta a helyieket ez a nagy hangos mulatozás, zenés mulatságot nem lehet.
4: De Mick Jagger bulizott.
5: De ez a lényeg, tehát hogy így szerdánként tilos zenés mulatságot tartani, kihívták a rendőröket, azok kijöttek, mondták, hogy hát ez a Mick Jagger, jó, hát ez van, szedjék össze magukat, de egyébként egy ilyen bluetoothos hangszóróból ment a zene, szóval nem döngették valami nagyon durván a zenét, bár az is tud azért hangos lenni, szabály, polgármester, az kiszabott egy 1000 eurós bírságot.
4: A polgármester
5: kiszabott egy 1000 eurós bírságot, ami neki gondolom annyi, mint nekem mondjuk egy dinár.
4: Hát kb.
5: Lehet, hogy így jó oké, hogy legyen, igen, tehát, hogy legyen egy ilyen szimbolikus 1000 euró, és hát másnap híre ment a dolognak, meg főleg annak, hogy kibulizott ott. Tehát, hogy szerintem az első információk alapján a polgármester se nagyon fogta fel, hogy kibulizott ott. És hát az idegenforgalmi vállalkozók lázadtak így első igen. körben azonnal. És felhívták valószínűleg a polgármestert, aki ha tudta is, hogy miről van szó, akkor valószínűleg azzal a telefonbeszélgetésen szemben, hogy te hülye vagy? Te normális vagy? A Mick Jagger elzavarták a rendőrök Stromboli, a Rolling Stones frontemberét.
4: Igen.
5: Normálisan vagytok? Kiszabtok büntet, és 1000 eurót kiszabtok?
4: De úgy vannak valahogy, minket nem érdekel ez a Mick Jagger, nem érdekel.
5: És hát gyorsan összefogás született, küldtek egy bocsánatkérő levelet a Mick Jaggernek, írták, hogy jöjjön vissza ünnepelni, amikor csak akar, válassza ki, hogy hogyan szeretne jönni, melyik szigetet részesíti előnyben.
4: Biztosítunk nőket.
5: Megszervezik neki az estét, tehát így azonnal jött vissza.
4: Mondod, Jagger meg most már késő.
5: Nem, szerintem út rögött az egészen.
4: Nyilván, persze. Haláli a történet.
5: És tehát, hogy igazából az, hogy a helyi turisztikai szövetség vezetője jelentette be azt, hogy a téli üres szezonban azért télen az, hogy fájdalmas az idegenforgalom szempontjából, tehát a híres látogatók miatt jönnek oda.
4: Igen.
5: Tehát most érted, eljön oda a Mick Jagger, meg a jött ott a Dakota Johnson, meg Isabella.
4: Igen, csak nyomja a Bluetooth hangszorod,
5: és akkor megbüntetik, érted? Tehát, hogy így meg, és abból élnek, tehát ebből élnek.
4: Igen,
5: tehát,
4: igen.
5: Hogy ebben, ez nem, most persze, tudod, nem olyan, mint a buli negyed igen. a Pesten, hogy akkor tényleg, akik ott élnek, azok.
4: Az első gondolat mindjárt az, hogy mert most mit kell kivételezni? Hát azért, mert itt hoz a házhoz. Hát akkor, hogy szokták ezt mondani? Hoz a házba. Hoz a házba, érted? Szóval egy-két eurót, akkor most...
5: Hát nem keveset.
4: Ő az attrakció.
5: Ide járna a Szabadkára, mit tudom én ki, érted? A Brad Pitt, mert lenne itt egy kedvenc kávézó, és akkor egyszer csak így megbüntetik a rendőrök.
4: Mert igen, rossz helyen parkolt. Hát jó van, hát most ez ilyen.
5: Igen, ő rá is vonatkozik a törvény. Oké, hát persze mindenkire vonatkozik a törvény, csak... Magasabb célok is vannak.
4: Szó se róla, hát igen.
5: A Stones új lemez egyébként majd júliusban érkezik.
4: Igen, én nem értem, hogy ők még mindig nyomulnak.
5: Eszméletlen
4: különben, amit csinálnak. Hát tényleg ez...
5: Foreign Tongues, örökké. Ez lesz a címe. Idegen örökké. Nyelvek.
4: Örökké nyomják.
5: Örökké nyomják, nagyon durva egyébként. A Mick Jagger 82 éves, a Ronnie Wood 78, a Keith Richards meg 82.
4: Eszméletlen, hogyha belegondolod. Mennek koncertezni.
5: Ugye egy Charlie Watts, aki meghalt 2021-ben, ugye 80 évesen, akkor utána egy új dobos kellett, és a Steve Jordan lett az új dobos.
4: Hihetetlen.
5: 89-ben vették fel őket a Hall, a Rock and Roll Hall of Fame-be. Szóval most 2026 van.
4: Ez például.
5: Nagyon durva egyébként.
4: Ez nagyon durva különben, hogy mit tényleg, hogy mit csináltak. Ők a legendák. Nagyon komoly.
5: Legnagyobb legendák.
4: Nagyon tényleg. Komoly legendák, úgyhogy nincs itt mit én még nem is mondani
5: tudom,
4: erről.
5: 20 évvel ezelőtt voltak Belgrádban, lehet, hogy most nem tudom pontosan a dátumot. Akkor voltak Pesten is. Azóta is voltak egyébként, de ez volt a durva, hogy akkor azért kellett volna, vagy azt tudom, hogy beszéltük, hogy el kell menni, mert tudja, hogy többet nem lesznek, meg hogy így meg fog szűnni ezen. Meg, hát és azóta eltelt minimum 20 év. És szerintem jövőre biztos jönnek megint, vagy jobb.
4: Igen, eszméletlen. Szóval én azon gondolkoztam csak, hogy különben annyira érdekes, hogy azért Szabadka alapvetően nálunk nincs ez a rajongási kultúra, ugye? Tehát, hogy például nálunk...
5: Nem igazán. Nyugatihoz képest.
4: Magyarországi sztárok például, akit nézzük a tévébe, vagy helyi sztárok, lokálsztárok... Simán sétálok az utcán, senki rájuk se néz konkrétan. Vagy jó, lehet, hogy fölkapja valaki a fejét, hogy amúgy ezt az, vagy mit tudom. Hol ütné ki a biztosítékot ez a közösség? Tehát, hogy ez a közösség mitől lenne triggelerve? Mondjuk egy Angelina Jolie végig tudna sétálni, vagy őt azért már... De az azért érdekes, hogy szerintem nem kapnák el őket se. Ezért gondolok be.
5: Mert hogy nem kapnák el őket?
4: Gondolod, hogy körbeállnák őket, mint az állat? Vagy csak úgy messziről néznék? Mert nálunk az a jellemző, hogy messziről nézik.
5: Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárt, egy oda ilyen mennének? Nagyon nagy sztárhoz oda mennének. Szerintem egy ilyen nagyon nagy sztárhoz.
4: Ott ilyen brutál lenne?
5: Nem hiszem, hogy brutál lenne, nem olyan lenne, mint mondjuk a... Tehát ezt sokszor elképzeltem, hogy például egy ilyen George Clooney például sétál mondjuk Rómában. Vagy New York.
4: Az mondjuk azért nehéz.
5: Az szerintem kivitelezhetetlen. Tehát az így szerintem...
4: Hát a Russell Crowe-nak van most egy friss videója, azt láttad?
5: Nem.
4: Kilép valami hotelből talán, vagy valami Franciaországba?
5: Aha.
4: És ott tömeg. Ugye mindenki valami lapot tart maga előtt, meg ott a filc. És akkor látom, hogy megáll, azt mondja, oké, azt most álljunk meg. Először is, én aláírok mindent. De azt mondja, hagyjatok teret.
5: Igen.
4: Én oda fogok menni mindenkihez. Amint valaki így mondta, amint valaki dickhead lesz, aha, én elmegyek, jó?
5: Ja.
4: Hát ha mindenki tartja magát, megcsak. Hát valószínűleg már annyi mindent láthatod a Russell Crowe is már.
5: Persze,
4: de jó. Érdekes, nem tudom elképzelni. Őszintén mondom nektek, hogy nem tudom elképzelni, hogy itt ilyen mániákus körbefogás lenne-e. Mert mi annyira nem olyanok vagyunk,
5: nem,
4: azt vettem
5: nem, észre. Itt lehet, hogy nem lenne olyan, de biztos, hogy mivel abból indulok ki, hogy rengeteg külföldi él most már Szabadkán, tehát most már minden második mellettem elsétáló ember vagy angolul, vagy oroszul beszél, hogy legalábbis itt a központban egész biztos, hogy ezek az emberek lehet, hogy másképp reagálnának a sztárokra. Hmm.
4: Igen, hát én is kíváncsi lennék. Meg lehet, hogy a George Clooney tudott begurulni egy gémel cívvel, és látná, hogy itt minden. Negyedik autó gémelci, hát föl se tűnik, hogy mivel jön, baj, tudod így.
5: Ja.
4: Teljesen mindegy. De nem tudom, de lehet,
5: amúgy, amúgy, tehát ezek a sztárok, ezek, tehát van óriási rajongó, meg bázisuk, meg követőik.
4: Hát hogyne. Nem csak azon gondolkodok, Zoli, hogy a... Igen, mondja csak.
5: Nem csak annyi mondom, nem tudom elképzelni nyugaton. Tehát például most itt mint a Szerbiában volt egy híresség, a Miki Manojlovic, aki egy szerb színész, és nagyon sokan szeretik, és például az én szüleim generációja, és amikor egyszer mit tudom, hogy mentünk a határon, és előttünk pont egy gémercivel egyébként, még egy régi gémercivel, egy kiszállt egy olyan gémercivel, és akkor adta oda az útlevelét, és akkor ugye a szüleim, hogy ott a Miki Manojlovic, hogy úristen, ott a Miki Manojlovic, és teljesen el voltak így alélva.
4: Igen, de ők se rohantak hát, oda
5: nem, hozzá. Nem rohantak. Szóval általában mi a rajongást, azt így éljük meg.
4: Igen, így messziről.
5: Nem tudom, tehát, hogy Brad Pitt, ez én is oda mennék.
4: Oda menné? Pont ezzel gondolom, hogy hi, Brad. Nem tudom.
5: Fucking love you, man. Vagy valami ilyeneket mondanék.
4: Ilyeneket mondanám?
5: Nem tudom, hát lehet, hogy mondanék. Lehet, hogy ilyen starstruck lennék.
4: Tudod, nem tudom, mondjuk az Angela Jolie végsétán, és így messzire nézem, hogy ilyen, az Angela
5: annak
4: Jolie.
5: Annak nem mondanám ezt, mert ez beperel, de így mondjuk a Brad Pitt.
4: Mondod, mi a franc?
5: Fucking great. You're great, man.
4: De van nekünk haverunk, aki dolgozott a Jolie-val, hogy rendes.
5: Huge fan. Igen, van egyébként.
4: De miért lenne ilyen a Jolie beperel?
5: Nem. Most a Jolie-nak nem mondod azt, hogy I fucking love you, meg ilyenek.
4: Ja, hát jó. Aki
5: azt mondanád, hogy hi Angelina.
4: Hi.
5: Egyben lemenni kutyába, hogy
4: lemenni Angelina, kutyába, hi. Jézus Isten.
5: Jó, idézőjelben. Tehát,
4: persze, értem, mit mondasz.
5: Elájulsz, hogy most így...
4: Nem tudom, hogy kitől lennék elszállva teljes, hogyha meglátnál élőbe.
5: Én igazából, nem tudom.
4: Nem tudom, de fogalmam sincs.
5: Annak idején Bécsben találkoztunk, Münchenben találkoztunk a Csurgó Pistával a barátok közben. Az első két évadban volt, azt hiszem, ő volt a sofőr, igen, vagy valami ilyesmi, és azt oda mentünk, és lehet egy fotó, és mondta, hogy persze, hogy gyertek, fiú.
4: Igen. De tudod, de megmondom neked, tudod ki az, aki valószínűleg én is lefajték? Mondjuk egy élőben megláttam a Schwarzeneggel.
5: Hát jó, persze.
4: Na mondjuk azért az olyan lenne, hogy így, micsoda.
5: Nem hiszem egyébként, hogy ő csak így sétálgatott.
4: De én sem mennék oda. Nem mennék
5: oda.
4: Meg tudod, mi a másik? Valószínűleg ez a tömegeffektus lenne, hogyha tudod, egy valaki oda menne, meg még három, és aha, ha megállna, és ott az embereknek feltörik, hogy itt valami gyülekezés, akkor lehet, hogy körbeállnák. Ez lehet, hogy lenne.
5: Igen.
4: Ez lehet, hogy lenne. De nem tudom.
5: New Yorkban volt egy olyan pillanat, mert az ismerősen mondta, hogy látod azt a házat? És így mondom, igen, aki ott élt. A Boris kolléga, volt kollégák, és látod azt? És mondom, látod azt. Ott lőtték le a John Lennont.
4: Igen.
5: A bejárat előtt.
4: Aha.
5: És mondom, hát mondom, lefényképezem, tudod? Hát
4: igen,
5: lefényképezem.
4: Nem szabad.
5: És oda jött hozzám egy ismeretlen csaj, és kérdezi, mit fényképezett? Aha. És mondom, hogy hát mondom, ott lőtték le a John, ő is mindjárt jövett, hogy tényleg?
4: Ja, a tömegeffektus, ja?
5: Persze, tehát, és akkor aztán jött oda még valaki, ja, nézte, hogy mit fényképezik, tehát ezek így alakulnak ki,
4: ja, igen,
5: ezek a momentumok. Igen.
4: Azt hittem, hogy nem mondták, hogy nem szabad.
5: Legjobb ilyen fényképező sztori az volt, hogy megláttam azt a házat, ami a Szellemirtók főhadiszállása volt, headquarters, a tűzoltóállomás.
4: Igen.
5: És ezt teljesen random vettem észre, hogy odafordult, és mondom, hogy de is milyen fényképező sztori az volt, hogy megláttam azt a házat, ami a Szellemirtók főhadiszállása volt, headquarters, a tűzoltóállomás.
4: Igen.
5: És ezt teljesen random vettem észre, hogy odafordult, és mondom, hogy de ismerős ez az épület, és mondom a Szilviának, mondom, úristen, mondom, ez a gózat.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Milyen kutatási eredmények születtek.
3: Brit tudósok kitalálták,
2: ez rájöttek. Ez is hozzájuk kapcsolódik?
3: Nem, de
2: ja, jól van.
3: Csak mondom. Egy kutatásban kiderült, hogy 2026-osból, hogy a 40 és 65 év közötti nők 91%-a úgy véli, a szórakozás és a tánc pozitív hatással van rájuk. A bulizás ebben az életkorban már nem feltétlenül a hajnalig tartó ivászatról szól, hanem a közösségről, az önkifejezésről és a kikapcsolódásról. Na, de mesélj, hát hogy buliznak a 40 fölötti nők?
2: Hát én nem vagyok még 40 fölötti.
3: Jó, de holnap ma az lesz ez,
2: Nem.
3: Biztos ismersz valakit, aki már 40 fölötti.
2: Érdekes ez egyébként, nálunk szerintem ez annyira nem praktizálják. Tehát, hogy valamiért itt még mindig ugye azon a köztudatban, hogy nem illik.
3: Mit? Bulizni?
2: Bulizni. Nekem az első megdöbbentő élményem ezzel kapcsolatban Franciaországban történt még 10 pár évvel ezelőtt, amikor egy fesztiválon voltam, és a fesztiválon együtt buliztak a 16 évesek, a 30 évesek, a egészen a, hát voltak szerintem ilyen

0: 90 év körüliek is.
1: Mindenki.
0: És ott minden, tehát tánc, tehát nem az volt, hogy most szól a zene, és akkor ott így dölöngélnek egy kicsit, vagy ülnek, és úgy hallgatják a zenét, hanem partizott mindenki. Tehát volt, aki már a színpadon kötött ki, és nagyon érdekes volt ezt látni, hogy az idősebb korosztály is elmegy aha. egy fesztiválra is, és tényleg jól érzi magát. Én abszolút ennek a híve vagyok egyébként, hát menjenek, menni kell. Én egyébként nem vagyok olyan gyakran kiárós típus, vagy hát nem, hogy típus, hát na, nem vagyok olyan típus, hanem nyilván az életkörülmények, tehát gyerekek, munka, nem tudom, tehát, hogy
2: kifogások,
0: úgy,
2: kifogások,
0: igen. Viszont nagyon szeretek bulizni, nagyon sajnálom azt, hogy Szabadkán nincs olyan hely, ahova én el tudok menni, és ki tudom táncolni magamat csak úgy egy random hétvégén, mert hát most, ha belegondolunk őszintén, nem nagyon vannak olyan helyek, tehát, hogy ha meg van is, és elmész, akkor ott te már ilyen nagymamának
1: nem,
0: tűnsz.
1: Hát, nézd, ez kevés a
0: olyan
1: hibája,
0: hely
1: de,
0: van, ahova mondjuk a mi korosztályunk elmehetne. Tavaly nyáron találtunk egy helyet, ez inkább egy ilyen kocsmaszerűség, ahol egy ilyen karaoke buliba csöppentünk bele, és az nagyon jó volt. Tehát, hogy ott volt igen. táncolás, ének, minden, nagyon jól éreztük magunkat, és ott alapvetően azért az volt a jó, hogy tényleg a mi korosztályunk volt ott egyébként. Évente mondjuk nagyjából ilyen hát kétszer-háromszor szoktam elmenni olyan buliba, ami tényleg arról szól, hogy na, ott aztán táncolok. Ha még van esetleg valami házi buli barátoknál, valami olyan rendezvény, ahol ezt meg lehet tenni, akkor én szívesen megteszem, leszek én az első, aki neki kell táncolni, és leszek az utolsó, aki leül. Fesztiválok. Fesztiválok jók erre egyébként alapvetően, tehát szórakozó helyekre nem járok, hanem akkor inkább valamilyen fesztiválra, tehát érdekel valamilyen koncert, vagy bármilyen fellépés, tök mindegy. Most idén egyébként nagyon szeretnék kimenni a Summer Tripre. Én nem voltam szerintem 10 éve, uh-huh. és most meg ott van nálunk ugye a kaszárnyában, ott szokták tartani.
1: Igen. És te biztos tudsz, ami hátsó bejáratot?
0: Bemászok a kerítésre. Nem egyébként. De hogy pont így kidobta Facebookon az idei eseményt, és úgy mondom, miért nem mehetnénk el egy ilyen technóbuliba? Ugyan.
1: Hát nem. Úgy.
0: Hát simán, hát ott van. Hát kimegyek az utca végére, és ott van. Tök jó. Úgyhogy szerintem idén el fogunk menni a Summer Tripre. Mindig azt akarom mondani, hogy a Trench Town-ra. Az már sajnos nincs, nem létezik. Meg hát... Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy évente nagyjából kétszer-háromszor megyek el egy olyan buliba, vagy fesztiválra, ahol tényleg tánc van. Idén elmegyünk 4 csajok Sompul koncertre, aha. mert hogy ez az ifjúságomnak a
1: szerelme.
0: Szereplője. Dehogy szerelme, nem szerelme, de hát, hogy fiatal koromban emlékszem, amikor elkezdtem a diszkóba járni, akkor mindig volt Sompul, és megbeszéltük a csajok, hogy úgyse mekkora poén lenne, hogyha elmennénk. Budapest Parkban lesz ez a buli. Úgyhogy megyünk, és tudom, hogy végig fogjuk táncolni. És nagyon érdekes, mert ez a kutatás is ugye azt írja, hogy ebben a korban már igazából nincsenek elvárások, tehát te nem úgy mész el bulizni, hogy úristen, most majd mit szólnak, hogy ú, biztos nem jól táncolok, meg ú, majd milyen kellemetlen lesz, meg jaj, most erre kell figyelni, arra nem, mert tényleg elengeded magad. És én abszolút olyan típus vagyok különben, tehát hogy nem kell nekem
1: azt
0: se innom.
1: Többször, hogy elengeded magad.
0: De komolyan, tehát hogy én olyan jókat tudok bulizni, tényleg, ha van bármilyen fesztivál, akármi, nem. És sírtett, hogy nem kell nekem ahhoz inni. Én elengedem magamat, ha nekem táncolhatnék, van, én táncolok. Hát ez tök vicces egyébként, de nálunk így random is szoktak ilyen dolgok történni. De emlékszem, 2 évvel ezelőtt volt nálunk egy ilyen kis szülinapi esemény, de tudod, ilyen szolidan indult, hogy jó, hát akkor vacsorázunk, aztán beszélgetünk, kész. Az lett a vége, anyám. Mi is, Zoli szülei is, én szüleim is, mindenki táncolt, ott ilyen hatalmas nagy buli kerekedett a nappaliban.
1: Az igen.
0: Úgyhogy én de nagyon imádok.
1: Elmondom, hogy ezt miért csinálja, azért, mert itt a kutatás.
0: Na.
1: Mert a 40 feletti nők számára
0: nem
1: a bulizás...
0: 40 feletti, még 40 sem vagyok, Zeci, mondom.
1: Szóval, a 40 feletti nők számára a bulizás segít a hétköznapi stressz levezetésében.
0: Az biztos.
1: És lehetőséget ad a társasági életre, amiből oly ritkán van manapság a 40 év fölötti nőknek. utána sokan úgy érzik, 40 felett már nem kell megfelelni, mint amit te is mondtál. Bölcsebbek vannak. Bölcsebbek ezek a nők. Élménnyé válik a kimozdulás. A 40 plusz korosztály számára kifejezetten a nekik szóló, akár korábban kezdődő nem mainstream bulik is elérhetőek, meg később már fáradtak. Még 65 éves kor felett sem kell lemondani a szórakozásról, a bulizás kortalan és a tánczene feltölt energiával. Tippek a bulihoz!
0: Az a, az a legjobb egyébként, igen, hogy itt a tippek a bulihoz, itt ír ilyeneket, hogy ez nagyon jó, igen, mond.
1: Érdemes olyan helyet választani, ahol nem csak a zene, de a környezet is megfelelő. Például vannak kényelmesebb ülőhelyek.
0: Ezt ilyet tudod, ahol így vannak olyan hogy hívják ezeket? Szeparék? Vannak olyan szeparék, ahol van, tehát hogy megfelel a hely arra, hogy így mondjuk egy infúziót ott így bekössenek neked, vagy ja. Nem tudom. Tehát, hogy
1: az öltözködés, elegáns, de kényelmes koktélruha vagy szett tökéletes választás lehet. Hát, most az ennyi túlzás, de jó. És a lényeg a tánc, a jó zene és a beszélgetés élvezete. A bulizás 40 felett tehát nem ciki, hanem a jó életminőség és mentális felfrissülés egyik forrása lehet.
0: Jaj, meg hát tavaly nyáron, hát most elfelejtettem.
1: Mit csináltam?
0: Tavaly nyáron. Hát az a jó, hogy most már gyerekeim is elég nagyok, és hát lehet velük menni bulizni, mondjuk én egy kicsi... Hát
1: apukád kicsi... Nekem azt mondja, én bizony nem mondok le a buliról.
0: Nem, azt tudom.
1: Tudom, hogy Karcsibán mi nem mondunk le soha, de most a 40 pluszos nőkről beszélget.
0: Mondom, van olyan, hogy nem tudom, volt olyan is, hogy így elmentünk hozzájuk ebéd, és ott ír arról, elkezdtünk táncolni.
1: Hol apukádnál? Szóval,
0: igen, igen. Hát, persze, tűnik. Hallgatja ott ezeket a zenét. Ugyan? Max hangerűn, és akkor na, adja magát a helyzet. Ha. Az, hogy a gyerekeket vittem kicsikorukban is köbben ilyen fesztiválokra, de hogy most már elég nagyok ahhoz, hogy akkor ők is jöjjenek bulizni. Most nem tudom, megvan, jó, megyünk koncertekre. Mondjuk, kiket szeretnek, és akkor én is ezeket úgy fölfedezem, hallgatom, aha, otthon készülök aha. A koncertre, hogy ne legyek teljesen duduk, és akkor megyünk. És tavaly jött a... Ez tök jó volt egyébként, jött a halott pénz Topolyára a Légfesztre.
1: Jó.
0: És én soha nem voltam a Légfeszten. Persze a Manna megtudta, hogy jön a halott pénz, mondom, szuper, megyünk. Ja, és akkor pont ilyen nagyon gáz napon volt, hogy itt voltam bent estig, innen kellett rohanni, fölvenni a gyereket és menni a Légfesztre. Mindjárt kezdődik a koncert, és tudod, hogy nem volt kedvem, mondom, hogy aj, mondom, most olyan fáradt vagyok, még de nehezen indultam el, mondom, mindegy, mondom, lemegy a koncert, aztán húzunk haza.
1: Nyomi voltál.
0: Anyám utána milyen buli volt, volt ott is egy ilyen technósátor, és így véget ért a halott pénz, azt így végig táncoltuk, így nyomtuk. Jó volt. Készült, és akkor mondom, a barátnőm is hozta a keresztlányomat, ugye a lányát, meg Mannával, nem tudom, mentünk, volt egy rakás ismerős. És ott is igazából azt tapasztaltam, ami tök jó, hogy voltak kamasz gyerekek, meg voltak idősebbek is. Tehát ott is a 60 pluszos korosztály is simán ott volt aha. Egyébként. És akkor így mondom a barátnőmnek, meg a lányoknak, hogy hát mondom, menjünk nézzünk még szét, mik vannak. És odaértünk egy ilyen hanem az volt, hogy mondom, hogy a Mannával elmegyünk a mosdót megkeresni, és elmegyünk a mosdót megkeresni, és hallom, hogy ilyen valami durva technóbuli van, és mondom, atya úristen, mi van itt? És elmentünk a mosdóba, visszamentem a barátnőm, és mondom, ide megyünk bulizni. Elmentünk oda bulizni, utána átváltott a zene, utána jött ilyen mindenféle hip-hop, mindenféle ilyen vegyes volt a felhozatal azon a részen, és nagyon jót táncoltunk, tehát elkezdtünk bulizni, lányok is ott élvezték, a Manna meg a keresztlánya nyomták, nem tudom, egyszer csak a gyerekek így kidőltek, leültek oda a fűre. Mi a barátnőm, mert tovább nyomjuk, mondtuk, gyertek csajok, táncoljatok, teljesen kinyifontunk, mondtuk, jaj, anya, ne, menjünk haza, menjünk haza, mondom, de hogy megyünk haza, nem megyünk haza. És aztán még ott így nyomtuk, és utána jól mondom, na, megesett a szívem a lányokon, mondom, hogy gyerünk, akkor megyünk
1: szóval
0: haza.
1: Szóval kidőltek a kicsik.
0: De annyira jó volt, igen. Úgyhogy, igen.
1: Szóval 40 év fölött teljesen jó a bulizás.
0: 40 év alatt, igen.
1: 40 év alatt. Jó. 40 alatt egy picivel, és 40 fölött, de hát, hogy abszolút, abszolút jó a
0: bulizás. Na, írt is az egyik anyuka, Violetta. Mikor ütközünk a mamaszitákkal, hallgatlak, igen, mert van egy ilyen anyukás bandánk, akik... Hát igazából mi még bulizni nem mentünk el, habár egyszer voltunk együtt a Malom Fesztiválon, az tök jó volt, a egy jóvis barátunk ott tartotta a szülinapot, és akkor ott megjelentek a mamasziták,
1: igen.
0: És akkor ott nyomultunk, igen, fürödtünk, ott volt a medence, és ugye Malomfesten azt lehet használni.
1: Mamasziták.
0: Gyerekek is csobbantak, utána mentünk mindenfelé bulikázni, mindenféle színpadhoz, úgyhogy igen, van egy ilyen kis csajos csoportunk, ami múltkor nagyon jó volt, kimentünk a városba, vagyunk, várj, hányan is vagyunk? Azt hiszem, hogy öten vagyunk.
1: És?
0: És kimentünk a városba, vagy hát megbeszéltük, hogy talizunk, de kitalálta pont a Violetta, hogy gyerekek nélkül találkozunk, most nem visszük a gyerekeket. Hát mondom, oké, de mondom, hogy mi lesz a gyerekekkel, most hogy oldjuk meg, hogy kivigyázzon rájuk, mert pont az ilyen necces időszak volt, hogy nem volt, aki bevállalja. És szegény Violettának a férjére lett rásózva az összes gyerek, és akkor vitte őket itt a városban mindenfelé, meg játszótereztek, nem tudom, úgyhogy szegény Adrián föláldozta magát. Igen.
1: Abszolút jó, de tudom, mi jutott az eszembe, hogy mire van, Anett, még kb. Egy durva másfél hónapod?
0: Mire?
1: Hát basszus, mi tettük egy ígéretet, meg kell szervezned a pannonos
0: főzést. De miért? Azt beszéltünk meg, hogy én szervezem meg?
1: Hát nem tudom, te vagy itt a főnök, hát én mit csinálni? Én mit csináljak itt?
0: Hát én kiosztom a feladatot, akkor így ki tudom osztani, hogy Zeci, ez a te feladatod.
1: Ja, jó, hát én meghívom az embereket, semmi
0: gond. Nem, ki kell találni, hogy hova.
1: Hát ez az. Ezek a te feladataid. Aztán pedig ki. Hát lehet nálad az udvarba. Addig megépíted a teraszt?
0: Biztos nem, az udvarban. Hagyjátok az én udvaromat. Az az egyetlen hely, ahol nyugtom van.
1: Nem
0: hívok oda a hallgatót.
1: Tudod, hol menjünk? Menjünk ki a Rókatonyára. Az egy jó hely.
0: Kimehetnénk, igen, amúgy az jó hely. Ott volt egy pannonos buli is egyszer. Ez nagyon-nagyon jó volt. Ott hány éve volt?
1: 12.
0: 12, igen.
1: Igen. Azóta nem volt csapatépítő. Viccelek. De különben tényleg nem volt. Csak ilyen bulikák néha. De nem baj, jó ez. Jó ez, mert az is kell néha. Úgyhogy ja, az mondjuk egy tökéletes helyszín, most te engem kérdezel.
0: Igen.
1: Az teljesen jó. Úgyhogy hajrá, ezt nem szabad elfelejtenünk, meg kell csinálni.
2: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli!
1: Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
4: Megjelent a Panner TV oldalán egy cikk arról, hogy vigyázzunk a siklókkal. Ne bántsuk a siklót, hogyha találkozunk velük, az ökoszisztéma fontos része erre arra, és kérdezem a Dávidot, hogy amúgy Dávid, nem te már láttál siklót? Azt mondja, nekünk volt siklók, és mielőtt belevágna, eskü, ti hogy álltok a siklókkal, különben tényleg? Na Dávid, mesélj már, mi ez a sikló sztori? Hogy volt neked siklód? Na közben Zoli is megérkezett, gyere, csatlakozz be. Dávid, meséli a sikló sztorit. Na mesélj csak, mi volt?
5: Hát valahogy úgy volt, hogy... Hát csak kicsi fura Alice, hogy beszélek a rádióban.
3: Tudod, na, mekkora már?
6: Dávid, te vagy. Na.
5: Szia, Zoli.
3: Figyeld, ez
5: szia.
3: Milyen brutál sztori van a Dávidnak. Meg fog szérülni.
5: Hát úgy volt, hogy hasonlóan kapar, mint a... Várjátok, itt be kell állítanom.
3: Kicsit erős. Mit kapart a sikló?
5: A kapart a falat nekünk olyan hasonlóan, mint a cserebogarak, ahogy szoktak, ugye.
3: De oké, de basszus, de mi, rájöttetek, hogy van a falba sikló?
5: Van, kibújt egy picit, és akkor rá...
6: De ez hol történt? Otthon?
5: Ha, otthon Maketesen, persze.
6: Maketesen.
3: De most képzeljétek el különben. És ráadásul az a durva, hogy, de várjál, Dávid, mennyi volt ez az időszak, amíg ti vágtátok, hogy ott valahol a házban van egy sikló?
5: Hát talán egy pár nap, aztán amikor kibújt, akkor láttuk meg.
3: Ja, hogy ez nem úgy volt, hogy évekig ott élt.
5: Na, vagy csak lehet, csak mi nem tudtuk.
6: Ja, végül is igen. Nem hiszem, hogy talán évekig lett volna, de fele tudja, hát most nincs.
3: Az nem tudom, azt, én hallottam ilyen rémtörténeteket, de az, hogy a Dávid különben, ezt még meséld el, hogy... És akkor olyan is van, hogy viszont valamikor talál valaki kígyót az udvarba, csak úgy.
5: Így van. Az egyik barátom, azok megtaláltak egy feltekeredét, valami mérges kígyót valakitől elszökött.
6: Ajjaj.
5: Az durvább volt.
3: És akkor mit mesélt különben, hogy az Istenbe már, és így mondani, hogy korára, hogy oldották azt meg, mikor van egy mérges kígyó?
5: Hát valakinek telefonálhattak valószínűleg az állatkertnek, és akkor ők azt ottan onnan elintézték, azért nem volt mindegy, ott a csirkék meg a kutyák.
6: Igaz, belakmározott egyet, hogy jó, mielőtt visszavitték.
3: De azért most képzeljétek el, hogy mennyire súlyos. Képzeljétek el, hogy én voltam egy pár évet, különben mentem mindig fellépni, annak idején még a zenekar a meccsekbe, vagy a Kárászra. És ott meséltek nekem ilyet, nekem ez innen jön vissza, amit a Dávid mesélt, ott mesélték, hogy az a rohadt kígyó tényleg be tud menni a falba.
5: Persze.
3: Ugye most ez Dávid fontos rész, ugye ahhoz, hogy akkor a ház még ugye olyan állapotban volt, hogy épült meg minden, és akkor hogy igazából itt ő valahogy nem is a falban, hanem a padlóban volt, vagy ezt jól értette?
5: Hát valahogy úgy hasonlóan, igen, igen.
3: Tehát valami ilyen, tudod, hogy amíg nem volt meg a beton alja, addig aha, ott valami... Szóval,
6: ja, értem is.
3: De tudjátok, hogy de most ezek szörnyű tévák így péntek reggelén, tudom. De ti arról hallottatok, hogy melyik az a rohadt állat, már ez így mondom, amely képes ilyen vájatokat csinálni? Állítólag a patkány tud bemászni így a ház alá. Ti ezt vágjátok mind a kette?
6: Meg az egerek. Igen. Hát ezek a rákcsálók, ezek egyébként hajlamosak erre. A tetőn vannak ezek a
3: menyétek,
6: meg az ilyesmik, azok általában nem volt menyét, tehát volt a padlással.
3: De
6: és
3: annak mi a jele? Ilyeneket csinál?
6: Hát az, hogy ülsz kint a teraszon, volt fölöttünk egy ilyen műanyag teraszfedelési halat, és végig rohan rajta. És akkor néztük, hogy ez micsoda, macska? Nem macska. Aztán kiderült, hogy mennyit.
3: És mit csináltak?
6: Valójában ez ott lehet probléma, ahol vannak otthon még házi állatok, meg csirkék, meg stb. Meg azokat elkapja.
3: Így van.
6: Úgyhogy ez egy ragadozó.
3: Ez az egész az őrület. Ati írja különben, a faluhelyen a vízisikló tök természetes. Elhiszem, én meg itt van Dobárdán Robi, és azt mondja, de, az, hogy milyen fura ez így. De különben tök, nagyon örülök különben, hogy Dávid megszólal.
6: Én is
3: itt. Ez tök jó sztori.
6: Május 29-én.
5: Itt volt már az ideje.
6: Itt volt már az ideje. Picit visszafogott vagy, de majd ez kialakul.
3: Azt különben, hogy én évekig beszéltünk arról, ezt, hogy elárulom, vagy van nekem egy ilyen, igazából így beszélgettünk erről, már többször egy ötletem. Én azt hiszem, ha nem tévedek, a nagyon-nagyon nagy világsztár rádiósok közül egyszer pont egy valami ilyen hasonló alkalom, a Howard Stern egyszer csak megszólította azt a... Én azt hiszem, hogy neki technikus nője volt.
6: Nem, hírszerkesztő nője volt. Hírszerkesztő nője? Tehát aki híreket készítette,
3: de valami, igen. Valami sztori volt, hogy egyszer csak az a nő megszólalt.
6: Persze.
3: És az a nő aztán így állandóan bekerült, hogy nem feltétlenül beszélt, hogy mindig, de tudod, néha. Mint hogy nem tudom, volt már például, hogy Viktor egyszer hát már...
6: Robin Quivers, igen.
3: Ja, hogy
6: igen.
3: Ezt ennyire vágod.
6: Én ismerem, persze.
3: Van olyan, írja különben attól is, hogy jaj, szia Dávid. Volt olyan külön, hogy Viktor is egyszer nem tudtam már hallgatni, bejött hozzám két nő ide, mert elkezdtem azt hiszem Anettel beszélgetni. Rita nem bírta hallgatni tovább a témát, bejött ide. Aha. Utána Viktor nem bírta már hallgatni ezt a két igen, nőt igen, a logikába, és ő is beleszólt a rádióba. Úgyhogy mindig megvan a varázsa, amikor megszólnak, úgyhogy köszi szépen, Dávid.
5: Érdekes, szívesen is üdvözlöm a hallgatókat.
6: Ők is üdvözöllek téged.
3: Ez ilyen profi, hát érted? Halál,
6: így kell csinálni, halál, így van, így kell csinálni. Ami, ezeket az állatokat illeti, én már többször elmestem azt a sztorit, hogy a kertvárosban én tudok olyan sztorit, hogy kiment a csávó az udvarára, és akkor látni nagy madárpókot, óriási
3: az
6: madárpók.
3: Igen, az igen, a madárpók.
6: Akkor bement teljes lelki nyugalommal, állítólag, kihozott egy kvatrós dobozt, és rádobta.
3: Ja, igen, hát akkor igen.
6: És akkor szólta, hát az illetékeseknek lehoznak az állatkertet, hívta fel, akkor ők értesítették ezt a vadőr, idézőjelesen vadőr szolgálat, és akkor kijött egy ilyen csapat, de most te... akik szépen elvitték, volt-e és már... megszökött a környékről.
3: De durva. De most ja. Volt-e nektek például bent, ja Dávid már kiszállt, volt-e bent nektek gyíkotok valaha?
6: Nekem volt. Nekem gekkóim voltak.
3: Ja, de nem úgy, hanem az, amikor beszalad a kintről.
6: Nem. Nálunk, hozzánk a házban nem szalad be, de persze, tudok ilyen sztorikat.
3: Most kezdjétek el Zvekán küzdelmét a gyíkkal. Most kezdjétek.
6: Zvekán is a gyíkja.
3: Zvekán is a gyíkja.
6: Péntek reggel.
3: Fekszek én az ágy, vagy ez a nappaliba.
6: Fekszem az ágyon.
3: Egyszer csak látom, hogy megy valami, mondom, ez mi? Egy gyík. Hát mondom, hogy fogom ezt elkapni?
6: Otthon,
3: még a régi ház. Mondom, hűha. És most figyeld, na jó, oké, rövidítem azt.
6: A
3: nézd,
6: régi
3: hát most
6: ház
3: néha,
6: körül.
3: De most tudod, most ez a gyík el fog, tudod, valahova menekülni, este rám fog mászni, nem tudom. Vagy mit tudom, hogy megharapja az orrom, vagy nem tudom, elkezdeni.
6: De mászik a szádba.
3: Egy a kézed, gyík. Na most az a lényeg, hogy egyszer csak én pont a konyhában voltam, mert kerestem a gyíkot, a gyík pedig megállt a nappali közepén.
6: Jó.
3: Volt egy nagy tér, ugye? És akkor ő ott megáll. És én nem tudtam mit csinálni, fogtam egy ilyen műanyag ilyen edényt, és mondtam, hogy egyszer élünk, és én fogtam, és a konyhába így tyú, ez nagyon-nagyon nagy volt, egyben volt a konyhában nappali. Ilyen hatalmas, és így megvágtam, és így pám, így elvágtam a francba azt az edényt, és gyerek, az mértani pontosság, így pám, így betakarta a gyíkot.
6: Aha.
3: És akkor utána jött sikerült. A baj, mert mondom, hogy aha.
6: Elkaptad.
3: Na, de most elkaptam, de hogy viszem ki? És akkor rájöttem, hogy egy papírt, ezt A4-es papírt szépen lassan alátologattam.
6: Aha, igen.
3: Hogy fölé kerüljön a gyík, és akkor úgy kivittem a gyíkot. De tőle, most én ezt elmondtam nektek, hogy egy perc alatt tudjátok, ez mennyi volt? Ez egy 3-4 óra.
6: Gondolom.
3: Jézus Isten. Azért, mert én egy picit nem a legbátrabb vagyok, tehát én nem kapom el a kígyó fejét, nem tudom, én elkapom itt a filmekbe.
6: Kobrákat fejsz.
3: Meg ilyen elfejek kobrákat, meg ilyeneket. Én csak főleg sikítozni tudok, maximum meglátok egy ilyet. A siklót meglátnám, ez mondjuk Anett, aki gombosi, és akiknek olyan a telkük, hogy a végén, mert az nagyon szép, mert a nem tudom, te voltál-e náluk ott, mert a végén van egy ilyen csörg... Hát volt, együtt voltunk, csörgedezik az a patak,
6: persze,
3: emlékszel?
6: Persze, emlékszem, így van.
3: Na most, hát ott persze, hogy volt sikló, ő megszokta, különben Zoli is megérkezett, szevasz. Hát ő megszokta, egy csomó ember megszokta, Ati tuti, hogy nem fél a siklótól, meg minden. De én meglátnák, én nem is tudom, nem vagyok benne biztos, hogy én a természetben különben láttam siklót, de ha nem tévedek ezek a siklók...
6: Én nem láttam szerintem.
3: Szerintem gyanús, hogy én sem. Láttam elpusztult siklót, már icipike picikét, nem ilyen nagyot. De azok aha. Tudnak úszni is, ugye? Ezek úsznak.
6: Tudnak, persze. Hát, hogy vízi siklóról van szó, akkor nyilván, de hát ez meg az.
3: A vízi sikló, az anyja úristen. Szóval, értitek, anyóik társaságában, képzeljétek, volt olyan, hogy az egyik pár, ők így kimentek korán reggel, és itt ott mennének dolgozni, és nem úgy egy kígyó van az udvarba, hanem a bejárat, lehet, hogy ilyen nagyon szűk volt a... Tudod, ezt érteni kell, de hát, hogy ki jössz a... De hát van az a bejárat, kijárat, és most el kell jutni az autóig, az egy szűk részt, az amikor a kocsi beálló fazon, tudod. Pont igen. Úgy el tudsz menni, hogy a kocsi mellett, szóval igen, nem sok helyben. És a kocsi meg a bejárat között nem létezik egy sikló, csak úgy, vagy egy kígyó, vagy ez valami kígyó van, hanem úgy ágaskodik a kígyó.
6: Aha.
3: Hát ez nem olyan, hogy elsétálok mellette.
6: Nyilván
3: ha nem érted, ott ágaskodik, tudod, mindjárt meg fog mindjárt harapni. És ők is valamilyen, nem tudom, valami mikor szereztek egy ásót, nem tudom, mentek körbe, próbáltak, küzdöttek ott valami, Jézus Isten, szóval. Értek, ez olyan problémákat okoz, nem tudom, közben ott a filmekben mindig elkapják, de igazából filmekben, tévében, ott is akkor nézem ezeket a műsorokat, ott kettő nagyon érdekes van, nem tudom, szoktátok-e látni, az egyik az, hogy hogy kapják el a kígyót, a másik, hogy kapják el az ilyen krokodilt, meg az aligátort, azt a mindenit. Aha. Volt egy expert Zoli, és akkor vannak ezek a pici aligátorok.
6: Volt egy ilyen műsor, hogy ilyen aligátorfogók, vagy krokodilfogók, vagy valami ilyesmi. És akkor
3: nekem a legszörnyűbb, kettő olyan műsor volt, ami nekem szörnyű volt még ebben a kategóriában is. Aha. Az egyik az, amikor kihívták, mert különben nekem vannak rokonaim Ausztráliában, uh-huh. és mesélik, hogy az különben, de hát, hogy őnekik is van medencéjük, és hogy az úgy tudni kell, hogy azért csak úgy nem ugrasz be a medencébe. Az mindig belenézem, sose tudod, hogy mikor mászik
6: meglepődhetsz.
3: Bele. De tényleg azt mondják, hogy ez nem olyan, hogy szóval ez előfordulhat. Hát mondom, jó, és itt is benne volt egy ilyen, de amúgy különben én egy kicsit duduk vagyok, te meg Mr. Lexikon, úgyhogy segíts nekem. De hát, hogy az aligátor meg a krokodil között alapvetően mi a különbség?
6: Hát az aligátor az egy kisebb fajta.
3: Az a kisebb.
6: Igen, igen.
3: Akkor
6: igen.
3: Ez aligátor lesz, mert ugye ez ilyen picike, ilyen másfél méteres volt, pici aligátor. Uh-huh. És akkor benne volt a medencében, és akkor a fickó meg annyira ismeri a nyilván a viselkedésüket, hogy beugrott Zoli a medencébe, odaúszott az aligátorhoz, és valahogy alulról így valahogy így ezt az áll részét valahogy fogta, és ezzel így blokkolta az aligátort, utána valahogy megfogta, és így kivitte. Hát tudod, mikor ugranék én be abba a vízbe, ahol ott az aligátor, Zoli?
6: De mi ugorna? Mi ugrana oda be?
3: Érted? Én ez megáll a krokodilfogók, ez ami a jó hangzana. Aha. A másik pedig az, hogy pedig volt egy építkezés, képzeld el, ahol pedig kiásták a medencének már az a lukat, és esett az eső, és megállt körülbelül egy ilyen 45 centi víz. Most ettől kézzel mennyire ronda, homokos, nem átlátszó, koszos víz, de látszott, hogy közben belement egy aligátor.
6: Aha.
3: És a fickó abba a nem átlátszó, nem tudom, ő kiszámolt, hogy a buborék alapján hogy áll az aligátor, hogy beugrott úgy a vízbe, abba a mocsaras vízbe. Psz. És kivette az aligátort, értitek? Aztán ezeket a nagy krokodiloknak pedig már nem tudom, valami ilyen anyagot dobnak a fejükre, látom, állítogatom, megnyugszik. Akkor ráugranak hátulról, elkapják ugye a fejét, összenyomják a száját, ugye azt hallottuk, hogy meg az összes műsorban elmondják, hogy a krokodilnak nincs ereje kinyitni a száját, viszont több tonna súlyú
6: nagyon erős,
3: harapása
6: nagyon
3: van, de kifelé nincs ereje, úgyhogy ezért szokták megfogni a száját, akkor ezek az, mint a szikszalag olyannal betekerik, ez biztos láttad már te is, ennek ez az oka.
6: Persze.
3: És akkor jött, aztán, de hát ott még várja, még ott az a nagy farka, olyan, akkor csapazzal jött, hát ő, mint egy dinoszaurus, értetek? Szóval,
6: hát az egyébként onnan származik, amúgy az aligátor az édesvízben él, a krokodil meg főleg sósvízben. Na, tehát, hogy
3: a krokodil sósvízben?
6: Főleg sósvízben.
3: De mi az azt jelenti, hogy van tengeri krokodil? Ne hülyeskedj már.
6: Hát szívesen élnek sósvízben most, hogyha...
3: És még jobban félek.
6: Tehát olyan partokról van itt szó, amelyeknek a vize sós, most ez itt nyilvánvalóan nem csak a konkrétan, igen, de amúgy meg a fejforma a különbség, most rákerestem,
3: aha,
6: hogy a különbség, fejforma a fő különbség.
3: Az a szörnyű az, amit...
6: Az aligátor az annak U alakú a feje, a krokodilnak meg V alakú a feje.
3: V alakú a feje,
6: most ezt így képzeld el.
3: Az durva. Na ez kemény.
6: Szóval... Általában az aligátorok azok az USA-ban és Kanadában élnek.
3: Az aligátorok. Igen, és akkor tudod, és akkor erre jön rá az egész. Erre jön rá az egész történet, ugye hányan tartalak otthon ugye állatokat, meg mindenféle őrlet, és akkor aztán kiengedik, vagy kiszabadul, vagy nem tudom. Legszörnyűbb egyik történet, nem tudom. Hát ez akkor volt még különben. Látod, különben jó volt régen, amikor volt. Szerintem a History Channel, vagy valami ez, még a TV korszakban, akkor néztem ilyen műsorokat, amikor még ment ez, hogy nézed az adást. Című igen, történet, igen. Ami nem tudom,
6: most így, csak most már mi kevesebbet
3: igen,
6: nézzük.
3: Csak mi nekünk esett ki. Különben én ezt valahol sajnálom, mert amúgy meg látod, itt tök jó volt, és akkor ilyen random műsorokat néztél.
6: Persze.
3: És akkor néztem egy, szerintem a historin volt ez ilyen, hogy ott voltak ilyen műsorok arról, például ilyen sztorik, és akkor volt egy ilyen, hogy elkezdtek eltűnni a környéken a kutyák. És nem értették, hogy mi a francia, most nyilván sejtel, hogy elszabadult egy vadállat, csak ők erre nem jöttek rá. Mindaddig, amíg rá nem jöttek, hogy ja, hogy egy ilyen valami 3-4 méteres piton kiszabadult az egyik szomszédtól.
6: Na.
3: És az randalírozott a környéken. Hát most érted, azért ne hülyéskedj már, ez veszélyes, Zoli. Hát érted, ők is ezt mondták, hát mindenkire veszélyes, tehát itt vannak gyerekek, meg minden, ne hülyéskedj, nem kószálhat egy 3-4 méteres piton, de elmondták.
6: Hát volt az itt Szabadkán is megjelent, nem? Ott valahol piton. Az egyik. Hát volt, nem?
3: Ja, de ez nem ilyen hatalmas piton volt, azt hiszem.
6: Valahol
3: ugye?
6: Ott a teniszpályák környékén, nem? Nem ott tört? Itt én volt Szabadkán is egy ilyen sztori néhány.
3: De nem ilyen 3-4, nem ez a megapitó.
6: Hát most a megap nem. Szerintem kisebb volt, de éppen elég nagy riadalmat keltett.
3: De kapaszkodjatok, elmagyarázták, és elmondták, hogy hogy működik a piton. Tehát, hogyha a piton az így elkezdték ezt szorítani,
6: így van, és kiszorítja,
3: akkor kettő dolgot kell tudni.
6: Nem mérges kígyó.
3: Igen. Hogy szorítja ki a levegőt? Először is ez nagyon... Az állatvilág, tudjátok, az nagyon gonosz. Rendkívül gonosz. Azt csinálja...
6: Gonosz.
3: Hogy, de tényleg, képzeld ezt, körét tekeredik, és én mindig azt hittem, hogy ő annyira erős, hogy ő engem majdnem összeroppant, tudod? Aha. És akkor, hogy ő úgy távad. Aha. Nem. Ő jócskán erősen fog, körét tekeredik.
6: Igen.
3: Figyeld ezt. Amint levegőt próbálsz venni, és az a moment, és ebben én bele sem gondoltam, hogy fog ő, most kézed el, és levegőt akarsz venni, akkor egy momentumra ki kell, hogy erezd a levegőt, és abban a pillanatban neked a térfogod egy picit így összemegy.
6: Ja.
3: Akkor azt érzés rászorít.
6: Igen.
3: És csak azt tartja. És te nem tudsz levegőt venni. Az adát minden itt a pitó. De mondták, hogy ez nem baj, mert hogyha van nálad langyos víz, és azzal leöntöd a pitont, akkor elenged.
6: Aha.
3: Na most én próbáltam így végvenni az életben, hány szó van nálam langyos víz. Nem sokszor találtam szituációt, amikor lenne nálam random langyos víz.
6: A zsebedben.
3: Piton vízbe mennék, akkor lenne nálam, nem tudom, egy liter langyos víz, de hogy alapvetően érted, amit nincs az embernél, sose langyos víz. Meg nem is bizony, oda üvölteni a, nem tudom, az asszonynak, hogy amúgy, Mari, hozzá langyos vizet, már megint folytogat a piton.
6: Megint folytogat.
3: Hát, nem, csak, hogy jó, tudom már. És akkor vízforralóban beteszi, várjál, hogy csak kicsit tarts ki, mit szólt. De most értitek?
6: Kicsit melegíti a vizet.
3: Na, nem érzkedjetek már, ez katasztrófa, igazán belegondolom.
6: Én nem láttam, így csak állatkertben láttam eddig pitonokat. Meg
3: ja, azt láttál, akkor olyan nagyot?
6: Hát nagyot láttam, persze. Tropikáliumban ilyen helyeken láttam. De Brinza, élőben nem.
3: Brinza barátunk azt mondja, bocsánat, hogy hát, és ha lepipiled?
6: Na, látod?
3: Amúgy basszus, ez lehet, hogy az ekkora bajba lehet, hogy ez egy jó megoldás.
6: Hát, ha hozzáférsz a... De lehet, hogy magától hát végül is. Hát én valószínűleg magamtól is.
3: Tehát... Hát én, jönnek minden, nem tudom. Nagyon-nagyon-nagyon, az katasztrófa.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Pannon reggeli.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na hát nem tudom, hogy tudtátok-e, de megnyílt egy bajusz kiállítást Nagybecskereken, a Népmúzeumban. Bajusz.
0: Igen.
3: Hát nálunk a mi családunkban, ugye Zoli, azért a bajusz az ott van. Tehát apukád, az én apukám, ők igen, azért elég komoly
0: bajuszosok.
3: Elég komoly bajusz kommandóval rendelkeznek.
0: Mi van itt a sorban? Frida Kahlo. Azért, mert ki a bajsza fölköltözött a szemöldökére.
3: Hol látta a Frida Kahlót itt a kiállításon?
0: Hát van egy ilyen cikkünk, hogy a popkultúra legikonikusabb bajuszai.
3: Ja.
0: És a sorban ott van Frida Kahlo.
3: Hát ez már egy másik téma, igen. Csak felvezetem, mert hogy a lényeg az, hogy igen, fölköltözött a szemöldökére.
0: Olyan, mint egy sasmadár szállna el.
3: Aha.
0: A lemenő napfényében.
3: Igen.
0: Az égbolton.
3: Na, jó van, divat ez manap. Már manapság már minden divat. Különben az egyik legérdekesebb története az úgynevezett magyar bajusznak van, tudtad ezt? Amely még a huszárok idejére vezethető vissza, én ezt nem tudtam, hogy Európa egyik legjobb zsoldos seregének katonái voltak. Ők jellemzően hosszú bajszuk volt, az egyik legenda szerint a kiváló bátor katonák sikerélt titka pont a bajuszukban volt. Az az érdekes, hogy abban az időben ez kötelező volt. Ma a katonaságban le kell vágni.
0: Igen,
3: le kell bánni.
0: Mindent.
3: Kivéve Amerikában van egy kis kapu, mert Amerikában ez egyik fickó tesztből kipróbálta, hogy elment katonának, és azt mondta, hogy de ő nőnek vallja magát. És olyan előnyöket kezdett kapni, hogy az őrület többek között nem kellett borotválkozni, hiszen ha nő, akkor nem kell, nem kötelezik arra, hogy borotválkozzon. Viszont mivel férfi teste van, ezért nem tusolhatott együtt a nőkkel, ezért építettek neki egy külön tusolót, meg ilyen sorolhatnám, sok ilyen van.
0: Igen, igen.
3: Átvágta a rendszert. Na mindegy, szóval ez egészen 28-áig megtekinthető Nagybecskereken. A bajusz. Hát és a bajusz egy nagyon fontos dolog, nagyon sok mindenkinek ad karaktert a bajusz. Kik a legismertebb bajuszok, ha így rágondolsz? Annélkül látnád a cikket, ami előttünk van neked. A bajuszok ki jut először eszedbe?
0: Tom Selleck.
3: Nekem is basszus. A Magnumból, ugye?
0: Azért azért nagy. Vaskos.
3: Pont, mint a mi apukáinknak.
0: Vaskos.
3: Őnek egy pont ilyen Tom Selleckes
0: bajszok van. Meg a Freddie Mercury kapásból, akinek csak bajsza van.
3: Igen.
0: Ki lehet még ilyen?
3: Nekem ők, tehát ennyi, igen. Aki bajusz.
0: Viszont nekem most így beugrott egy olyan ember, és akinek nem igazán volt bajsza, de úgy el tudnám képzelni, hogy bajusszal úgy az úgy jobban néz neki, vagy nem tudom, hogy nagyon jól állna neki. Nekem a Tom Cruise az ilyen valamiért. Úgy, bajuszt el tudom képzelni. Igen, igen. Olyan a fizibiskája, az arc karakterisztikája, hogy olyan bajszos típus.
3: Nem tudom, hogy miért nem tették be a listába azért, mert nem merik, vagy mi a probléma, de hát hol van a Hitler?
0: Szerintem ott van.
3: Mert én a Hitlert nem látom sehol, de az a Hitler bajusz, azért nem is tudom, hogy gondolta komolyan különben. Sok mindent nem értük,
0: ja,
3: hogy gondolt komolyan.
0: Ja, Hitlerre gondoltam, Charlie Chaplin az ott van, ugye az ilyen Hitler bajszos volt egy időben, főleg hát ő még úgy parodizálta is a Führert, mert nagyon össze is lehetett keverni kettőket, még úgy hasonlítanak is egymásra, úgyhogy...
3: Ugye,
0: hát igen, nagyon sokfajta bajusz típus létezett a világon, nekem még kapásból, ugye a Führeri bajuszon túl, nehogy félreértsétek, ez a Pannon reggeli bajuszokról beszélgetünk, nem a harmadik birodalomról. Volt egy ilyen, hát ezt ilyen viccesen egyébként, ilyen anti-Hitler bajusznak nevezték egyébként.
3: Na micsoda?
0: Van egy ilyen magyar színész, a Szacsvai László, nem tudom, hogy mennyire emlékeztek rá, ugye időben azért ott volt sok ilyen paródiában is tévében szerepelt. Neki meg pont a közepe hiányzott, az, ami Hitlernek volt, vagy Charlie Chaplinnek, és neki a két széle ilyen kis harcsa bajusza volt. Lehet, hogy van is még igazából, nem tudom, hogy az így megmaradt-e neki. De érdekes ez, hogy mennyire hozzá lehet így szokni, tehát, hogy én is így elkezdtem egy időben növeszteni, akkor nekem ilyen pölhös volt, ilyen nyomi. Most sem sokkal jobb, meg vagyok előrébb sok lépéssel.
3: Van megoldásom.
0: De most már úgy megszoktam, és úgy egyszer, nem is olyan régen, nem tudom, egy fél évvel ezelőtt egyszer úgy voltam velem, mondom, hát így nyírbáltam, mert mindig így nő le a számra, és akkor számírom elviselni, hogy hozzáér, mert tudom, idegesítő, hogy idő után egy csiklandoz, az mindent csinál. Ez is nem tudom elképzelni, hogy egy Tom Selleck esetében, vagy hogy lehet elviselni egy olyan típusú bajszot. De nyilván megszokja az ember, nem ide, és leborotváltam odáig fokozgatom. Ja, mondom, leszedem én, és annyira furán éreztem magam, hogy bejöttem így dolgozni, és így az emberek egyébként nagyon furcsán fogják fel, mert a bajusz, ugye erről sokszor beszéltünk, hogy az nagyon határozottan változtatja meg az arcnak a karakterisztikáit egy férfi emberen. Ha csak mondjuk bajszodon, vagy az van kiemelve önmagában. A szakár az még annyira az is, de úgy az még úgy valahogy úgy nem annyira változtat, hogy vizuálisan ugye az összképen, a bajusz az nagyon, és hogyha van, akkor azt megszokod, vagy ha azt szokod meg, akkor utána, hogyha nincs, akkor az nagyon-nagyon fura, szinte rá sem tudsz ismerni az emberre. Nem értem egyébként, vagy nem tudom a miértjét, vagy megmagyarázni, de biztos megmagyarázható amúgy. De mindegy, és akkor egy-két kolléga ilyen furán nézett rám, és akkor így, nem tudom, rossz, úgy kérdez, hogy mi, hogy de tudom, hogy félrem nyúlt, és mondta, hogy a szakállam nyíltam, vagy nem tudta belőni. A Viktor volt egyébként, amikor itt találkoztunk itt benn, a technikusi pozíción, pedig azt kérdezte, hogy el így nyíltam, hogy mi történt az arcod? Nem tudta hova tenni. Azért, mert a szádat teljesen másképp emeli ki, és nekem is olyan fura volt, nekem a szám volt az egy első ilyen szembetűnő pont, amikor levágtam a bajszot, hogy olyan fura a formája, tudod, hogy nem ezt a képet adja, amikor van bajszol, szóval nagyon érdekes ez a bajusz
3: jelenség. Hát írja nekünk Albert, hogyha már bajusz, akkor Sztálinról se feledkezzünk meg.
0: Escobar, Pablo igen. Escobar, ugye a bajszos ember, aki ilyen ismert volt, és hát akinek a bajsza is ezáltal.
3: Akinek viszont nagyon ilyen vékony, ilyen fura bajsza volt, az a Prince.
0: Prince, igen, ilyen csík.
3: De fura volt, igen, az olyan csík. De különben azt kell, hogy mondjam, hogy te ismered-e a minoxidil nevű szert?
0: Hallottam róla, igen.
3: Tudod, hogy az, hogy... Én elmondom, jó? Mert ez sok mindenkinek lehet, hogy segít. Pont azért, mert én hallottam, nekem van egy haverom, aki használt egy bizonyos szert. Ő azt mondja, hogy ő neki rengeteget segített, mert ő neki voltak problémák a szakállával, főleg oldalt, nagyon ritka volt neki, és ő ezt meg akarta oldani. Állítólag ez működőképes dolog, ez a minoxidil. Igazából ez egy vérnyomás csökkentő szer, de így kiderült, hogy ha külsőleg használod, akkor szőrnövekedést okoz. De hát, hogy van egy ilyen dolog. Állítólag nem veszélyes, ritka esetben előfordulhat, hogy irritálja a bőrödet, akkor nyilván nem kell erőtetni nagyon, de legtöbb embernek állítólag nem. És hogyan kell használni? Ugye ezt általában ilyen kis pipettás kiszerelésbe adják. 1 millilitert a pipettába kell rakni, ugye is ráteszed arra a bőrészre, ahol úgy érzed, hogy neked ott kell, hogy növekedést érj elő, vagy véletlenül. Sok mindenki foltos, tudod, tipikus, de nekem nagyon érdekes, hogy ezt vállalja a Keanu Reeves. Ő neki rettentő foltos a szakálla, őnek is kell ez a minoxidil. És akkor ugye az jó bedörzsölöd, és akkor hagyod. Na most ez hogy működik? Naponta kétszer kell, ugye eléggé foglalkozni kell vele, kicsit komplikált. Azt ajánlják, hogy reggel ugye elvégezzük a folyamatot, majd várunk 4 óra hosszát, akkor lemossuk, akkor 8 óra szünet, akkor megint elvégzünk egy ilyen 1 milliliteres
0: szeánszot,
3: és utána megint 4 óra múlva megint lemossuk. Szóval azért kell rá figyelni,
0: Ez a vérkeringést indítja be jobban, nem azokon a területeken,
3: ami nyilván
0: a szőrnövekedést is előidézheti.
3: Azt mondják, különben sokan az első 2 hét elteltével is már változást vélnek felfedezni, de 3-4 hét is van, akinek szüksége van ennyire. Szóval ez egy érdekes megoldás.
0: B-vitamin tud még egyébként szőrnövekedést előidézni, B-vitamin. Meg az étvágyat is megnöveli. Úgyhogy gyakorlatilag a B-vitamin szednek, akkor lehet, hogy előbb-utóbb ilyen kövérszűrös emberek lesznek. Bajszos ilyen szűrgobócok.
3: Igen. Ati azt mondja, hogy a seregben lehet bajusz.
0: Kinézi, mint a Torrente.
3: Úgy, Jézusom, igen. Attila azt mondja, hogy a seregben lehet bajusz, szigorúan le van szabályozva, de lehet. Nem lóghat, nem lehet hosszabb 10 mm-nél, nem mehet túl a szájszélső vonalán, stb.
0: Nagy divat volt, ez visszatért egyébként a köztudatban, nekem ez nagyon szimpatikus, amúgy. Engem az időszak idegesített, amikor először megjelent ez az arcőrzet viselésnek a divatja, vagy visszatért ugye a köztudatba. Akkor történt az, akkor volt az, hogy te is elkezdted így növeszteni a szakállat. Akkor jelentek meg ez az ilyen nagyon, nagyon fiatal és nagyon nagy szakállú emberek. És nekem az olyan nagyon hirtelen váltás, és én nem tudtam azt hova tenni, és engem úgy idegesített, amikor valaki így nézett ki. De önmagában ez most már normalizálódott, és most már visszaállt ez a normális arcőrzet a férfiaknál, adott esetben egy picit nagyobb szakáll, bajusz. Én is simán növesztenék szakállat, csak én nem tudok, ugye ezt mindig elmondom. Ez van, lehet, hogy megpróbálkozok meg ezzel a minoxidillel.
3: Különben itt van nekünk, írja Albert, aki különben ugye sebész lesz ma holnap.
0: Specialista.
3: De különben igen, mondta, hogy nem mondjam ezt, mert ő nem semmi specialista.
0: Doktor úr.
3: Ezt nem mondjam. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy igen, ő erről tud, hogy valóban vérnyomás csökkentőnek indult. Azt mondja, ez az egész, amiről beszélünk, ennek van egy habformája, ami azt mondja, sokkal jobb, mert 5 perc alatt felszívódik. Úgyhogy ez sokkal jobb, mert hogy a szérum az viszont 5 perc alatt nem szívódik fel, annak ott kell, hogy álljon tényleg órák hosszát. Úgyhogy érdekes, hogy ilyenek vannak, meg tényleg sok mindenki foglalkozik ezzel, csak nem tudom, hogy erről sem beszélnek olyan nagyon nyíltan még mindig, hogy ilyenek vannak, pedig vannak. Pedig vannak.
0: Vannak most már ilyen módszerek.
3: Azt, hogy azzal számoljunk a kétszer drágább a hab. Aha, most írja, aha. De hát, hogy Isten. Meg vannak
0: lehet
3: ilyen...
0: bajszot növeszteni igen. Akkor.
3: Ja igen, meg most ír még majd ha befejezi az írást, akkor mondom. Sziasztok, a régi koreai, kínai filmekben az öreg mesterek harcsa bajusszal. Tényleg.
0: Igen, igen.
3: Tényleg az milyen lehetett, Jézusom?
0: Harcsa, igen, igen, az a harcsa bajusz, meg az ilyen lefelé kanyarodó bajuszról nekem a Hulk Hogan jut még eszembe, ez is van a listán igen, egyébként. Igen, igen. Ezt is beüthetek valakit,
3: hát,
0: gondolom.
3: Az egyik hallgató írja, hát a Poirot, tehát ne feledkezzünk meg a Poirotról.
0: Ja igen, az nekem így idegesített mindig. Ezt
3: a Poirot? De van egy új változata, az nagyon jó, mikor valami vonaton történik valami, és akkor Poirot
0: meg kell fejtsen. Igen, ezek a vonat, nyomozás,
3: igen,
0: gyilkosság. Annyira
3: nekem jó.
0: Kiver a víztől.
3: Komolyan?
0: Igen, valami, nem, nagyon nem szeretem ezt az ilyen. Nagyon kifinomult.
3: Aha.
0: Ez igen, az a kategória. Igen. De, na hát.
3: Szóval nekem az bejön. Az, hogy Albert, hogy meg vannak ilyen kis szúros rollnik, amivel végig kell menni az arcon. Láttam már ilyet. Csak nem igazán tudom, hogy az hogy működik, de láttam már ilyet. Uh-huh. Láttam, hogy árulnak ilyet. Na hát igen, most Violetta mondja, hogy Salvador Dalival mi van, de ő egy nem normális ember volt ilyen szempontból. Ő neki tényleg olyan bajsza volt, hogy ugyan már. Hát minden irányba.
0: Fölágaskodott. Hát vannak amúgy ilyen bajusz versenyek.
3: Vannak.
0: Ott ilyen típusú bajszok szoktak versenybe szállni egymással, ugye így kanyarodik, amúgy ilyen ívet jár be, amarra megy, aha. Tehát ez egy kicsit már ilyen fura. Az a tényleg így áll. Foglalkozni kell. Volt ez is divat egyébként, hát akkoriban honosodott meg a köztudatban a bajusz kötő, azt hiszem ez volt a neve annak, amit fölhelyeztél az arcodra, nem is tudom, hogy nézett ki, mindjárt rákeresek.
3: Különben közben írja Laca, hogy igaza van, vagy a Laci, hogy az öreg tutul, az OCC Choppersből, az Orange County Choppersből, tényleg őnek is olyan nagy, mint a Hulk Hogannak olyan nagy bajsza volt.
0: Nincs meg. Ez a bajusz kötő úgy néz ki, mint a maszk, amit viselnünk kellett nem is olyan régen, mindenhol. Csak egy ilyen bajusz formája van, azt követi rá. Ugye éjszaka vették fel a huszárok, nem tudom, én így tudom elképzelni. Levették a tiszta szoba egyik polcáról, és akkor felhelyezték, igen. Hogy ne aludják el, ne görbüljön el, tehát hogy megmaradjon az a szép ívelt formája, hogy igen. Ő megszoktatta.
3: Pontosan.
0: Bértem, hogy ismert bajszos emberek, a Mel Gibson az lett ilyen bajszos, meg egy ilyen kis kecske szakállas ember, aha. Egyébként az utóbbi időben, mert egy ilyen nagy szakála is volt neki egy ideig. Tudod, ki alakult így át egy kicsit, ugye most nekem ilyen friss élmény, a Jude Law, az ifjú pápa, meg az új pápa kapcsán ugye a sorozatban, ott még ugye abban a formában látjuk, hogy mindig is láttuk Jude Law, tehát a teljesen simára borotvált arccal.
3: Igen.
0: És rákerestem, hogy ízevi rákerestünk, hogy így, tudod, milyen időső, mi van most vele, mit tudom, és akkor mindjárt ilyeneket dobált ki a Google, hogy most hogy néz ki, és tényleg ilyen nagy szakállat tereszt, tehát kicsit így őszül, és mindjárt ilyen fura lett, tudod, már, de amúgy meg jól áll neki szerintem. Kapár időső, mi van most vele, mit tudom, és akkor mindjárt ilyeneket dobált ki a Google, hogy most hogy néz ki, és tényleg ilyen nagy szakállat tereszt, tehát kicsit így őszül, és mindjárt ilyen fura lett, de már, de amúgy meg jól áll neki szerintem. Kapásból nekem egyébként most hát napjaink egyik ilyen nagy sztárja, felkapó sztárja

0: Kénység.
1: A különben a Tom Segura, nem tudom, hogy tudod-e, ki ő. Ő egy nagyon menő stand-up komedis Amerikában. Ő mesélte, hogy azt mondja, hogy ugye azt mondja, a Brad Pitt-tel kapcsolatban azt kell elmondja, hogy ugye azért férfi szemre is rájön az ember, azért nagyon szép férfi. Egyszer volt alkalom egy rendezvényen, mondták, hogy gyere, beviszlek a Brad Pitt-nek az öltözőjébe, csak üdvözöld. És bement, és azt mondja, de tudjátok, az a baj, hogy amikor élőben megláttam, élőben még szebb. És azt mondja, én még így nem jártam soha életemben, hogy nem mertem egy férfi szemébe nézni, mert annyira szép, azt mondja.
2: Úgyhogy túl szép. Ez már baj.
1: Nem lehet ilyet.
2: Ez már nem egészség. Danny Trejo. Megvan a macsete. Macsette, bajusz ember.
1: Jaj, dobár, ja, Robi írt, és...
2: Ugye, tudod, igen, ki van még, bocsi, most itt találtam egy másik listát, Eddie Murphy. Sose tudnánk bajusz nélkül elképzelni. Igen, ő már az, egy összerűttek.
1: Ugye, dobár, Robi jött és írt a kedvenc szlogenét, amit a ChatGPT gyártott, neked ez megvan tegnapról?
2: Igen, mint a hallottam volna valamit, valameddig hallgattalak benneteket.
1: Dobár, Robi néha csúszik a broki, ugye ezt.
2: Jó, hát ez, én azt gondolom, passzol Robihoz, és az ő...
1: Lelki világához. Lata írja, hogy Rózsa Sándor, tényleg. Hát ez őnek is komoly bajsza volt.
2: Sobri Jóska, ha már itt tartunk. Bajusz. Hát jó, de ez az a régi idők.
1: Persze.
2: Ugye, akkor kellett a bajusz. Hát ugye Oroszországban ez lehetett a század elején, 900-as évek elején, vagy akkor már nyilván aktuális volt ez, igen, a téma, hogy az állam ugye mindig megadóztat valami random dolgot, aminek ad egy neved, de hát, hogy az üzenete, most hogy adózni mondod, kell. Hogy és volt bajusz szakálladó, képzeld el. Hát de azért, hogy minden férfinek volt bajsza meg szakálla.
1: Ugyan már.
2: Meg hát, hogy nyilván máshol is a világban.
1: Jézusom.
2: Úgyhogy van egy
1: ugye
2: ilyen,
1: aztán
2: ilyen is.
1: Van a Tihi hallgató, aki küldött magára egy fotót, hogy neki rendkívül nagy bajsza van.
2: Igen, ő ilyen bajszas ember.
1: Nagyobb a bajsza, mint a szakálla, hihetetlen. Van ilyen is.
2: Ez már ilyen Bali. Emlékeztető bajusz,
1: és
2: nem?
1: Józsi írja, hogy Oktoberfest Németország után tradíció a bajusz.
2: Uh-huh.
1: Ja, hogy ott tradíció a bajusz, az Oktoberfesten. Képzeld el, hogy én most már másik éve vannak komoly munkáink Münchenben, és múltkor pár nappal csúsztuk le az Oktoberfestet. Annyira sajnáltam. Jaj, pont úgy mentünk ki, hogy így... De,
2: azt lőjétek
1: pont,
2: be.
1: Pont,
2: fontos.
1: Nem tudom, majd lehet, hogy idén, ha minden jó megy, akkor megyünk megint, és akkor majd... Már mondták, hogy ősszel lesz megint valami, mondom, jó van, oké, akkor lehet, hogy egyszer elkapjuk majd. Vagy egyszer elmegyünk külön korábban, csak
2: Charles
1: azért,
2: Bronson. Na neki volt, igen, olyan a bajsza mindig, hogy itt a közepén így hiányzik egy kis sáv.
1: Én nekem nincs megképzeld el a Charles Bronson, de segíts csak
2: Bronson,
1: ő.
2: Charles Bronson, hát ő régi filmekben játszott, ezekben az ilyen spagetti westernem, vadnyugatos
1: filmekben. De ő volt az a
2: borzasztó, volt egyszer egy vadnyugat. Vagy... Hát nem volt borzasztóan kigyúr, de egyszer találtam egy tök jó képet róla, fiatal korában, nem is, hogy ide 40 pár éves
1: akkor
2: lehetett,
1: sétál
2: hogy
1: csacperkem,
2: és sétál egy nővel.
1: Akkor tudom.
2: És ilyen természetes, elképesztő izomzat, meg erezett, hát nagyon durva. Akkor szembesült, hogy Jézusom, ez így kipattította magát az öreg. Már akkoriban, amikor még az annyira azért, így nem tudom, hogy mennyire volt menő, de nem volt annyira természetes, hogy mondjuk valaki izmos. Szerintem ő akkoriban úgy hatott, mint most azok az ilyen nagyon kigyúrt állati testű emberek.
1: Azt mondja különben Móni, hogy jó reggelt, fiúk, hát ennek a szernek a használata még egy nőnek is komplikált volna, amit itt elmondtatok az előbb. Pár férfi pedig mit meg nem adna, ha nem kellene borotválkozni. Nekem a bajuszos férfi tetszik, a szakállas nem, ha bár van kivétel.
2: Aha. Hát igen, el tudom képzelni, hogy van az a típusú ember, ugye mindannyian ismerünk ilyet, akinek, hogyha simára borotválja az arcát, akkor is ilyen szürke. Annyira sűrű a szőrzet, az arcszőrzetet, tudod?
1: Hát most tudom, kire gondolsz, mert van egy barátunk, aki állandóan, mint egy rajzfilm úgy néz.
2: Létezik ez a típusú ember,
1: van,
2: akit ha megnöveszteni, akkor tényleg az olyan sűrű szőrzet lenne, ami tudod, nem tudom, semmi nem hatol át gyakorlatilag.
1: Igen.
2: És akkor ők általában azt vetszem észre, én speciál, hogy nem nagyon eresztik meg, hanem úgy inkább úgy hagyják, hogy akkor nem hagyják, hanem hogy borotválják mindig ilyen veszélyes, de hogy mindig látszódik, tehát nagyon durva, tényleg nagyon durván kirajzolódik így a vonalai, ugye a szakázatnak, a mindenfajta arcszőrzetnek gyakorlatilag.
1: Ezért vagyunk mi jók emberek, mert hogy az arcukon kitaláljuk, hogy nem tudom milyen típusú szakáll kell, ezért oda vásároljuk drága pénzed olyan szereket, amitől nő a szakállunk, nem tudom, vannak olyan területek, ahol meg nem kell, hogy legyen szőr, akkor oda meg megyünk a lézeres kezelésre, sok pénzi ott meg, akkor leszedjük a szőrt, akkor utána a fejünkön átültetjük a nem tudom, a hajat, vagy a valami, amivel kapcsolatban egy olyan információt
2: nem
1: hallottam, hogy az valami egészen eszméletlen. Most nem tudom, Albert hallgat-e minket, hogy valami, ő alá tudja ezt támasztani. Képzeld el, olyan van, hogy az emberek még kezdenek kopaszodni fönt. Állítólag

0: Azért fenntartások a kezeitek az információkat, nem vagyok orvos, csak mondom.
1: Hát hogy nem.
0: Hát, valaki nem, én viszont nem. Igen. Maximum ilyen más dolgokban.
1: Albert majd hozzászólhat ehhez.
0: Igen, hogyha hallgat.
1: Az okfejtéshez.
0: Kérdezed, hogy a fenti részen a fej azért kezd elkopaszodni, mert hogy a tesztoszteron, meg nem tudom minek a hatására, hát elindul a kopaszodás. De hogy oldalt viszont mindig megmarad a haj. És állítólag ez a hajbeültetés, ez úgy működik, én nem tudom, hogy mit gondoltam, hogy ez hogy működhet. Én mindig azt gondoltam, hogy valahonnan vannak hajak, azt ütetik, nem tudom, fogalmam sincs.
1: Vannak hajak?
0: Nem tudom, tényleg. De komolyan.
1: Hanem itt állítólag... Régen azt vették egyébként. Most így beugrott egy ilyen...
0: Na jó, de
1: ilyen...
0: az más miatt, nem azért.
1: Jó, de ezért nagyon régen, ez ilyen pár, szerintem én ezer, nem tudom, 1600-700-as évek Franciaországban tudom elképzelni, hogy a nők, tudod, nem tudom, pénzhez szerettek volna, hogy akkor eladtak hajat az ilyen, tudod, ilyen...
0: Én 10 éve még hallottam ilyenről.
1: Ilyen mindenes embernek, aki kivitte a kocsiját, tudod, és akkor neki gyógyszerei is vannak, meg haja, meg le is vágja, meg be is ülteti, meg mindent csinál gyakorlatilag. Igen. Na mindegy, bocsánat, a szabadba vágtam.
0: Most nem tudom, most Albert szerintem, így valamit
1: szerintem simán, a... szerintem simán le lehet adni hajat, nem? De tudod, hogy van az, aki... Van az a...
0: Nem hiszem. Már mindjárt mondom, hogy mi a lényeg, megértette is.
1: Aztán hasznosítják, mondjuk akár ilyen módon.
0: És akkor állítólag azt mondja most Albert, ez a full technika. Hát most én nem tudom, hogy erre így.
1: De Albert, de sibdete igazi hajat, és mondjuk mit tudom én lenyírom a hajam, odadom egy ilyen.
0: De ez nem úgy működik.
1: Valahova, akkor ezt be tudják ültetni? Másnak.
0: De most tudod, hogy ez hülyeséget mondasz.
1: Hát nem tudom. Hát honnan
0: tudom?
1: Hát
0: de azért, mert mesélem neked a sztorit. Hát nem a levágott hajat ültetik, vannak nincs értelme.
1: Nem meséld.
0: Hanem úgy azt mondja, azt úgy kell elképzelni, hogyha nagyon-nagyon-nagyon felnagy, tehát mint amikor kiveszik a fát, tudod, úgy kiveszik a gyökerével együtt.
1: Igen.
0: Úgy kell ezt is, úgy egész a hajhagymától minden együtt úgy ültetik be, és állítólag itt oldalról ültetik át a hajat föl. Valami ilyesmit magyaráztak nekem egyszer.
1: Ja, értem.
0: És akkor az a lényeg, hogy ez az oldalsó része, és ez a fantasztikus, hogy az oldalsó része az embernek, itt ami van, az nem érzékeny azokra a dolgokra, amitől ez a fenti rész ki szokott hullani. Ezért történik meg az, hogy a haj beültetés, átültetés után a fönti része lesz erre többet érzékeny, hogy mert már a spéci hajhagymákból van,
1: és ezért megoldás.
0: Ott marad a hajad.
1: De na, akkor hátul lesz a kopasz, hogy honnan kiveszik?
0: Itt tudom én. Azt mondja, várja, váltok hálózatot, átértem a határa, írja nekünk Albert. Hát jó, na mindegy, szóval majd ha gondolod, akkor írd
1: addig
0: meg.
1: Hallgatunk.
0: Addig hallgatunk, jó, akkor várunk. Nem, viccet félretéve, de valami ilyesmi van ott. És ha ez tényleg így működik, akkor az elég, azért elég fantasztik, nem? Hogy erre is rájött az ember.
1: Igen, csodálatos.
0: Mindenre van valami megoldás. Őrület.

0: 2000-es évek a Pannorádióban, kedden esténként 8 órától.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannorádió.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
5: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Reklám.
8: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
9: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
10: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
11: A te zenéid.
10: A te

0: keverve, nem felrázva. A Nespresso.
1: 8 óra 15 perckor, szép jó reggelt mindenkinek. Szeptember 7-e van, és a Reginák ünneplik nevük napját, úgyhogy Isten éltesse őket. Aki itt lesz ma veletek a Presszóban, az az adás vezető, rendező, technikus, aki Nagyhegyesi Dávid, a műsorvezető pedig Ruzsa Edina leszek itt veletek 14 óráig, egészen biztosan. Hát én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azt hittem, hogy bundabugyit kell fölvenni ma reggel, mert brutálisan lehűlt a levegő, legalábbis a személyi véleményem szerint, mert hogy eléggé alacsony hőmérsékleti értéket mutattak a hőmérők, és most sincs túlságosan meleg és magas hőmérséklet, 13 fok van per pillanat Szabadkán, és egyébként nem éri el ma vélhetően a 30 fokot a csúcs hőmérséklet, vagy a csúcs érték. Úgyhogy ha esetleg most indulnátok útnak, vagy tennétek ki a lábatokat a házból, akkor azért érdemes egy pulóverrel megindulni, mert hogy lehet, hogy rövidújúban, vagy esetleg szoknyában még egy kicsit hűvös van, főleg, hogyha gyalog indultok el, de csapadékra nem kell ma még számítani. Viszont holnaptól felerősödhet a szél, csapadékra pedig a jövő hét, illetve ezen a héten már hétfő van, ugyebár csütörtökön, de inkább péntektől kell majd számítani, sőt viharokra is. És hát sajnos arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy nagy hőmérsékleti kontraszt várható, mégpedig szerdáról csütörtökre, mert hogy 10 fokos különbség lesz nappalonként, úgyhogy még szerdán 33 és 35 fok között fog alakulni a csúcsérték, addig csütörtöktől csak 24-25 fok, úgyhogy az arra érzékenyek velem karöltve nagyon-nagyon örülhetnek, úgyhogy lehet előre is készíteni az idegrendszert arra, hogy nagyon nagy lehűlés várható, vagy legalábbis különbség várható a 30 plusz fokokhoz viszonyítva. Ami még fontos, hogy mától lehet jelentkezni, és pénz ütheti a markunkat a 6000 dináros állami támogatásra, úgyhogy érdemes felmenni a Kincstári Igazgatóság hivatalos portáljára, mégpedig az idp.trezor.gov.rs honlapra, és ott lehet regisztrálni, és az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában, és a pénzügyminiszter bejelentette, hogy szeptember 25-ig mindenki meg fogja kapni ezt az egyszeri támogatást. Egyébként bővebb összefoglaló megtalálható honlapunkon, a panonrtv.com-on, és hogyha már megemlítettem a honlapunkat, akkor lássuk is, hogy esetleg a mai napra vonatkozóan van-e közérdekű információ, és van, azt kell, hogy mondjam, mégpedig először is véradási akció van ma Nagy Kikindán és ismételten Pancsován, mégpedig előbbin, tehát Nagy Kikindán 8.30 és 13 óra között a Vöröskereszt épületében várják az önkéntes véradókat, Pancsován pedig szintén a Vöröskeresztben 9 és 12 óra között lehet vért adni. Áramszolgáltató infójával is befutottam, mégpedig ma szünetel az áramszolgáltatás Szabadka egyes részein, egyes utcáin, Gabricson, Békován, Adorjánon, ezek a települések érintettek, Adorjánon több utcában nem lesz áram, szintén bővebben és részletesen, hogy hány órától fog szünetelni az áram szolgáltatás megtalálható a honlapunkon, a közérdekű fülecske alatt, ott rá tudtok kattintani, illetve fontos, hogy a mai naptól elkezdődik a rágcsáló irtás is Szabadka város területén, és október 31-ig fog tartani. Szintén erről is minden egyéb információ, hogy mivel történik az írtás, mit kell tudni erről, egyébként ez teljesen ingyenes, a lakosoknak csak lehetővé kell tenniük, hogy a jellegzetes munkaruházatot és a jelzéseket viselő szakemberek elhelyezzék a készítményt, és be kell tartaniuk a kapott utasításokat. valamennyi lakott településen végrehajtják az önkormányzat területén, családi házakban és a társas házakban egyaránt. Erről is minden információ megtalálható a honlapunkon www.panonrtv.com. És hogy mivel is fogunk foglalkozni a mai műsorban, arról is beszéljek. Még mindig érintjük egy picit ezeket a gyermekkori traumákat, de most nem a párkapcsolati területen, hogy hogyan tudjuk ezt a párkapcsolatainkban kimutatni vagy átvinni, hanem a szülői mintákról, a kötődési stílusokról hallhattok majd család- és párterapeutával egy beszélgetést, amit jó magam készítettem. Ugye a szülői minták, hogy milyen mintákat tudunk áthozni a szüleinktől, és hogyan tudjuk ezt mi továbbvinni, amit gyerekként vagy kamaszként látunk, hogyan csattanhat ez, és hogy milyen stílusok azokat, amiket szintén tudunk vinni, örökölni, hogyan csattan ez a mi életünkön, mind érintve a gyermekkori traumákat, a gyermekkori sérüléseket. Erre is érdemes lesz majd figyelni, mert egy nagyon tartalmas és tanúságos beszélgetés, úgyhogy majd ajánlom a figyelmetekbe a mai műsorban. Illetve egy sportolóval is beszélgetni fogunk, aki 10 éve folyamatosan részt vesz a Magyar Kanizsai Úszó és Futófesztiválon. Idén is első helyezést ért el. Nagyon nagy sportmúlttal rendelkezik, az első zentai félmaraton ötletgazdájával, a mai napig szervezőjével fogunk beszélgetni, illetve egy iskolai témával is megérkeztem, Magyar Kanizsa és általános iskola a téma, ugyanis növekedett a tanulók száma az előző tanévhez viszonyítva a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. A gondot inkább a pedagógusok hiánya okozza, úgyhogy erről és egyéb kihívásokról hallhattok majd egy beszélgetést, az igazgatóval készült, illetve természetesen hétfő lévén nem marad el a harmadik félidősem, Tóth Tibi szerkesztésében, aki már, azt elárulhatom előjáróban, hogy már itt van és készíti nektek a műsort, az összefoglalót, úgyhogy ajánlom majd azt is a figyelmetekbe. Természetesen ti is kérdezhettek tőlünk, vagy szólhattok hozzánk, mégpedig a 063-621-605-ös SMS számunkon, vagy Viberen, illetve a Panon Presszó Facebook oldalán is természetesen üzenetben el tudtok minket érni. Bármi közlekedési, közérdekű infótok van a számunkra, azt nyugodtan tudassátok, én is igyekszem a minél frissebb infókkal megérkezni, úgyhogy megyek is, és összeszedem még a fontos tudnivalókat a már említettek mellett, és egy pár zene múlva érkezem is, és közlöm is veletek.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot!
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
11: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
12: Programajánló.
13: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com.
14: Média támogató a Pannoner TV.
15: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
16: I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: 8 óra 33 perc van, és ahogy megígértem, meg is érkeztem a fontosabb információkkal. Először is egy kevésbé jó hír azoknak, akik előszeretettel rendelnek különböző oldalakról, gondolok itt arról, ami Kínából érkeznek, mert hogy ismételten többet kell majd fizetni, ugyanis újabb költség terheli majd az Európai Unióba érkező internetes rendeléseket november 1-től. Az EU ugyanis új kezelési díjat vezet be a kisértékű csomagokra. Ezeknek pontos összege egyelőre nem ismert. Az intézkedés az online kereskedelem gyors növekedése miatt vált szükségessé. És ugyebár korábban volt egy olyan, hogy 3 euróval többet kell fizetni a rendelések után termék kategóriánként, felszámítják ezeket az összegeket. Novembertől ehhez társul majd az új kezelési díj is, amely a vámhatóságok munkájának költségeit fedezni, és hogy mi tartozik ide? A többek között az adatok és a dokumentumok ellenőrzése, a kockázat elemzés, valamint szükség esetén a csomagok fizikai vizsgálata. Az Európai Unió szerint a cél nem csupán az olcsó import visszaszorítása, hanem a vámhatóságok tehermentesítésére és a fogyasztók biztonságának a növelése is, és ezzel az új szabályokkal hatékonyabban szeretnék kiszűrni azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az uniós előírásoknak. Ez egy ideiglenes megoldás, amely várhatóan 2028. júli 1-ig marad érvényben. És akkor egy kicsit a határhelyzet is, mert hogy nagyobb torlódások alakulhatnak ki az Európai Unió külső határain, ugyanis lejárt az uniós be- és kiléptetési rendszer, az EES rugalmas alkalmazásának az időszaka. Az Európai Bizottság pedig nem hosszabbította meg az ellenőrzések ideiglenes felfüggesztésének lehetőségét. Ugyebár ez az, amikor fényképet és új lenyomatot vettek, vagy vesznek tőletek a határon. Ez ugyebár marad a továbbiakban is, és vélhetően nagyobb torlódásra kell majd számítani. És hogyha ez nem lenne elég, akkor még többet kell fizetni szeptember 12-től. Új díjszabás lép életbe a szerbiai belügyminisztérium egyes szolgáltatásainál. A kormány rendelete értelmében a személyes okmányok és a rendszámtáblák kiadásáért fizetendő illeték mellett ezentúl azok előállítási költségét is meg kell majd fizetni. Mégpedig a következő árak lesznek érvényben. A jogosítvány előállítása 444, a próbaidős vezetői engedélyé 468, a forgalmi engedélyé pedig 858 dinárba kerül. A regisztrációs matrica előállítási díja 342 dinár lesz. Itt vannak a személygépkocsik, autóbuszok és tehergépjárművek, mely rendszámtábla párjáért 1380 dinárt kell fizetni. A rendszámtáblák másodpéldánya pedig 2730 dinárba kerül. Bővebb árazás, vagy legalábbis bővebb információ megtalálható a honlapunkon, a panonrtv.com-on, hogy most ne traktáljalak titeket itt számokkal, és ne zúdítsak nagyon-nagyon sok és magas összeget elétek, menjetek fel a honlapunkra, és ott részletesen is el tudjátok olvasni az információt. És egy kis sporttal is érkeztem, mégpedig egy vajdasági sportoló sikerével. 4. helyen végzett Világos Adrianna gerelyhajításban a Gyémántliga brüsszeli döntőjében. A kishegyesi atléta ezzel dobogó közelben zárta a rangos sorozat idei kiírását. Adrianna eredményes idényt tudhat maga mögött. A Gyémántliga Sziemeni és oszlói versenyén 3., Párizsban és Monakóban pedig 2. helyezést ért el, úgyhogy innen is gratulálunk neki, és további sok sikert. És hogyha egyébként már említettem a határhelyzetet, akkor gyorsan rá is csekkolok, hogy mi a helyzet várakozás tekintetében, mégpedig a Border Watcher applikáción per pillanat nem látok torlódásokat a határokon Magyarország irányába, ami pedig a visszautat illeti, bízom benne, hogy ott sincs fennakadás, és nincs. Úgyhogy pár perc alatt ki, illetve be lehet lépni Szerbiából, és be lehet lépni, vagy ki lehet lépni Magyarországról. Ami pedig a rendőrhelyzetet illeti, Ők sem dolgoznak még, mert hogy nincs friss információ arról a különböző portálokon, oldalakon, hogy jelen lennének. Ha ti rendelkeztek bármiféle friss információval, akár rendőrök, akár határ, vagy bármiféle fennakadás a közlekedés tekintetében, akkor írjátok meg nekünk a 063-6-24-605-ös SMS számunkra Viberen, vagy persze a Pannon Presszó Facebook oldalán is el tudtok minket érni üzenetben.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. Ja, a Fontana. Ha fürdőszoba,

már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
0: Álláshirdetés.
3: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Itt a Pannon Rádió.

0: 9 óra 15 perc van, és egy érdekes hírrel érkeztem. Nem mindennapi, maradjunk annyiban. Sírásó versenyt rendeztek Magyarországon, mégpedig Nyergesújfalun tartották meg ezt a megmérettetést. 19 kétfős csapat mérte össze tudását. A versenyzőknek pontos méretű 1,6 méter mély sírokat kellett kiásniuk. A győztes páros 1 óra 21 perc alatt végzett, jutalmuk pedig 200 000 forint volt. A versenyt a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Szövetsége szervezi, illetve szerveztem, hogy bemutassa a sírások munkáját és az ehhez szükséges szakértelmet, valamint hogy segítsen lebontani a halállal kapcsolatos tabukat. Több videó is egyébként megjelent a közösségi oldalakon erről az eseményről, és még egy amerikai információs hírportál is beszámolt mindenről. Nyilván tisztában vagyunk sajnos elég sokan ezzel a munkával, de hogy ilyen versenyt is rendezzenek, hát nem semmi. Biztos, hogy érdekes lehetett. Voltak nyilván szurkolói is az eseménynek, így ahogy elnézve látom ezt a videót, elég gyorsan cselekedtek a fiatalemberek, úgyhogy hát nem is tudom. Gratulálunk a győztes párosnak!
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Pannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Programajánló.
5: 18. Kukoricafesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörőverseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Műsorajánló.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
7: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.
1: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: 9 óra 30 perc van, és egy beszélgetéssel megyünk tovább, mégpedig család- és párterapeutával készült beszélgetés Tripiska Juliannával készült. A gyermekkori traumák hatása a felnőtt kapcsolatokra a téma, mégpedig a szülői minták és kötődési stílusok. Miért, mondjam úgy, szeretjük ugyanazt csinálni, mint a szüleink, mint amit otthon látunk? Mert előfordul, hogy akaratlanul is ismételjük azokat a mintákat, amiket otthon látunk a szüleinktől.
1: Hát ez így van, hogy ismételjük ezeket a mintákat, és hogyha így belegondolunk, hogy mennyi időt töltöttünk a szüleinkkel. Tehát egy év 365 nap, hány évet töltöttünk a szüleinkkel, néztük végig azt, ahogy anya keveri a rántást, ahogy apa, nem tudom, behozza a tűzifát. Szóval gyakorlatilag ebben nőttünk fel, teljesen természetes, hogy ezek a minták hatnak ránk. Aztán itt van az is, amit életünk során megtanultunk, és talán itt jön be az a fajta kötődés elmélet és tárgykapcsolat elmélet, amit így egész az elején említett, hogy hogyan is vagyunk mi behuzalozva. Hogy van azért egy idegrendszeri adottságunk, tehát van egy biológiai adottságunk, vannak mintáink, és aztán ehhez hozzájön az, amit megtanultunk saját magunkról, vagy megtapasztaltunk saját magunkról, és akár hozhatunk ebben döntéseket, hogy én úgy szeretném csinálni, mint a szüleim, ebben és ebben, ezt és ezt a mintát szeretném továbbvinni, mert ez nagyon klassz volt, és hogy bizonyos dolgokat meg nem szeretnék továbbvinni, mert hogy azok meg engem nem szolgáltak, nekem nem voltak hasznosak. Lehet, hogy a szüleimet szolgálták, és nekik hasznosak voltak, de hogy nekünk már, vagy nekem már nem hasznosak. És hogy ebben tudatosan tudunk lépéseket tenni.
0: És egyébként azt, hogy mindenáron meg akarok felelni, akár a szüleimnek, akár a körülöttem élő embereknek, ez is lehet mondjuk egy következménye egy gyermekkori eseménynek, egy traumának, egy sérülésnek?
1: Abszolút, ez az elég jó vagyok érzése, vagy hogy megfelelő vagyok, elfogadható vagyok-e, ez talán az emberiségnek és a szeretett kapcsolatban lévő embereknek, vagy hát így általában az embereknek, ez egy nagyon nagy kérdése. És hogyha sikerült olyan kapcsolatban lenni az én szüleimmel, amiben én meg tudtam élni a biztonságot, akkor jóval kevésbé jut eszembe, hogy én szerethető vagyok-e, vagy elég jó vagyok-e.
0: Térjünk rá a kötődési mintákra is. Hogyan tudják befolyásolni ezek a gyermekkori élmények, vagy akár fiatalkori élmények azt, hogy én hogyan kötődök valakihez a későbbiekben, amikor már talán megérek a feladatra, és most itt gondolhatunk igazából barátokra is, tehát nem feltétlen párkapcsolatra kell gondolni.
1: Igen, olyannyira van összefüggés, hogy tulajdonképpen mi ezt párhuzamosan kezeljük. Van egy Margaret Mahler nevezetű hölgy, aki így a gyerekek kötődését leírta, hogy milyen kötődési mintázataik vannak, és hogy a párkapcsolatban is szinte ugyanezeket a kötődési mintákat lehet felfedezni. Amikor is ugye van a szimmetrikusan kötődő párkapcsolat, illetve anya-gyerek kapcsolat, amikor tulajdonképpen megszületik a gyermek, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen összeolvad az anyukájával, és ugye a párkapcsolatban is van egy ilyen rész. És hogyha ebben a részben egy biztonságot tud megélni egy gyermek, és biztonságot tud megélni a pár két tagja is, ez egy rendkívül jó alap lesz a következő szakaszokban, a következő párkapcsolati szakaszokban. Aztán természetesen vannak azok a fajta kötődési mintázatok, amikor ez eltolódik, amikor valami szorongás, vagy valami belső bizonytalanság azt hozza, hogy nem tudunk annyira biztonságosan kötődni, és akkor viszont ezt tanuljuk meg, hogy elkezdjük monitorozni a környezetet, elkezdjük figyelni a körülöttünk lévőket, hogy ki mit csinál, és próbálunk nagyon alkalmazkodni ehhez. És tulajdonképpen így rátanulunk erre, hogy alkalmazkodjunk. Talán ide tartozik például a gondolatolvasás is, amit felnőtt korban szoktunk tapasztalni, hogy így elkezdjük a párunknál gondolatot olvasni, és hogy így, hát így most szólok, kedves nézők, hogy nem fog sikerülni. Tehát érdemes a gondolatolvasást abban hagyni, és megkérdezni a másikat, hogy azt látom rajta, hogy mintha mérges lennél, tényleg mérges vagy? Vagy mi van most veled?
2: A kommunikáció.
1: Mi zajlik benned? Mit gondolsz erről a helyzetről? Mintha megrémültél volna? Vagy arról beszélni, hogy én megrémültem. Mert hogy akkor el fogja mondani a társunk, hogy mi van vele és mi van benne, és hogyha elmondja, akkor az már itt van, akkor azzal már könnyebb kezdeni bármit. Főleg közösen. Szóval, hogy igen, a kötődés az befolyásolja gyakorlatilag az egész életünket, de hogy ami egy ilyen nagyon előrevívő helyzet és hír ebben, hogy ezen tudunk dolgozni, ahogy elkezdjük magunkat megismerni, és hogy ezért is fontos az önismeret, vagy az önfejlesztés, akár csoportos formában, akár egyénileg, mert hogy minél jobban ismerjük magunkat, annál jobban tudunk magunkkal empatizálni, annál jobban ismerjük a saját szükségleteinket, és annál jobban tudjuk kifejezni is a saját szükségleteinket, és mondjuk a saját határainkat meghúzni, ami azért egy nagyon fontos momentum az életben.
2: És mi történik abban az esetben, amikor valaki azt tanulta meg, vagy azt látta, azt hallja, hogy nem biztonságos kimutatni az érzéseinket, vagy a szeretet feltételhez kötött?
1: Abszolút van ilyen, és hogy ezek egy ilyen nagyon beszorított helyzetek, mert hogy egyébként meg nem erre vágyik az ember, hogy így nem mutassa ki az érzéseit, hanem arra vágyik, hogy megmutathassa önmagát, arra vágyik mélyen, hogy elfogadják, hogy elég jónak érezze magát, és hogy ez egy megküzdési mód, hogy ezt elrejti, vagy esetleg kompenzálni kezd. És hogy ha erre rálátunk, hogy ez így működik, akkor ezzel már tudunk mit kezdeni. És akkor a megküzdési módjainkon tudunk változtatni. Mert hogy a megküzdési mód az szintén egy tanult, hozott megküzdés is lehet, vagy akár olyan, amit mondjuk egy nehéz időszakban, például a kamaszkorban fejlesztettünk ki, és akkor nagyon hasznos volt számunkra, és nagyon sok mindentől megvédett. De hogy az szokott bebizonyosodni, hogy ami annó mondjuk kamaszkorban hasznos volt és megvédett, például, hogy mondjuk elhallgatom a véleményemet, vagy túlzottan alkalmazkodom, az felnőttként egy felelősségteljes párkapcsolatban már nem segít engem, hiszen ha elhallgatom azt, ami vagyok, akkor nem tudok önmagam lenni a párkapcsolatban, és hogyha nem tudok önmagam lenni, akkor nem tudom megélni azt a fajta elégedettséget, ami fontos, hogy meg tudjak élni a párkapcsolatomban, hiszen ugye azt mondjuk, vagy azt halljuk a népmesében, hogy boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Hát oké, de hogy mit jelent ez a boldogság? Mi családterapeuták úgy szoktuk ezt lefordítani, hogy hát elégedettség, hogy mennyire vagyok elégedett a párkapcsolatommal, és hogyha minél magasabb az elégedettségem a párkapcsolatommal, annál nagyobb eséllyel tudok úgy belemenni a mindennapokba, hogy boldognak érzem magam.
2: Egyébként hol húzódik a határ a között, hogy meg tudjuk érteni, meg tudjuk ismerni, de inkább megérteni a múltunknak a hatását, illetve azt, hogy mindent is próbálunk azzal megmagyarázni, hogy ez egy gyermekkori trauma volt.
1: Nagyon fontos ez a kérdés, mert attól, hogyha az én párom nem bánik velem szépen, és én erre erőteljesen reagálok, ez nem azt jelenti, hogy az rendben van, hogy az én párom nem bánik velem szépen. Azt érdemes ilyenkor megnézni, hogy ez a reakció, ami belőlem kiváltódik ilyenkor, ez arányban van-e azzal, amit az én párom csinál. Mert hogyha arányban van ezzel, akkor abszolút ez neki szól. Az a kérdés, hogy mikor mosódnak ezek össze, és mondjuk akár egy jóval kisebb intenzitású helyzetre jóval erősebb reakcióm támad. Például, hogyha mondjuk ő nem válaszol az SMS-emre 2-3 órán keresztül, és erre én egy ilyen nagyon intenzív reakciót érzek, hogy akár már most akkor el is fog engem hagyni, és hogy már akkor itt van a mi párkapcsolatunknak a vége, akkor ez egy nagyon erőteljes reakció arra, hogy ő 2-3 órán keresztül mondjuk nem válaszolt az én üzenetemre. Itt már azért jó eséllyel valamiféle régebbi esemény aktiválódik, ami összemosódik a jelennel.
2: Nagyon fontos akkor, azt szűröm le egyrészt a beszélgetésből, nagyon fontos a kommunikáció, fontos az önismeret, és fontos, hogy mérlegeljük azt, hogy mi az, ami tűrő határunk is, és hogy milyen stílusokat érdemes megtartani, áthozni a szüleinktől, és mi az, amit tulajdonképpen le kell a vállunkról söpörni. Nagyon szépen köszönöm, Juli Anna, hogy a vendégünk volt, és ezt a tartalmas beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
3: Pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédit Szuzanna. Már 83 ezren igényelték a 6000 dináros támogatást, jelentette be Színi Samáli pénzügyminiszter. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár, azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk. Ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. Máli hozzátette, a Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálnia. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. A pénzügyminiszter szerint a regisztráció gyors és egyszerű lesz. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról a következő hetekben, kiírják a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A magyar miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-as autóút déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. Öt ember meghalt, miután egy teherszállító repülőgép túlfutott a kifutó pályán Miami nemzetközi repülőtéren. Az Amazon csomagküldő szolgálat járata Puerto Ricóból érkezett, a landolást követően viszont nem tudott megállni a mintegy 2,7 km hosszú leszálló pályán, hanem azon túlfutva több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd kigyulladt. A balesetben öten meghaltak, többen pedig megsérültek. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet. A légiforgalmi irányítás felvételei szerint a pilóták a leszállás előtt nem jeleztek vészhelyzetet. A hatóságok megkezdték a vizsgálatot.
4: Sport.
7: Bronzérmes lett Szerbia női röplabda válogatottja az Európa-bajnokságon. A szerbek a harmadik helyért rendezett mérkőzésen 3-1-re győzték le Lengyelországot. Az első két játszmát magabiztos játékkal nyerték 25-21-re, majd 25-19-re. A lengyelek a harmadik szedben szépítettek 25-15-re. Szerbia azonban a negyedik játszmában ismét átvette az irányítást. Végül 25-18-ra nyerte a negyedik szettet, ezzel pedig megszerezte a bronzérmet, és ismét bizonyította helyét az európai élmezőnyben. A döntőt ma este rendezik Isztambulban, ahol a török és az olasz válogatott csap össze a bajnoki címért. Szenzációs győzelmet aratott Andrea Kimi Antonelli a Forma 1-es olasz nagydíjon Monzában. A Mercedes olasz pilótája a mezőny végéről a 19. helyről rajtolva nyerte meg hazai futamát. Ezzel 60 év után ismét olasz versenyző diadalmaskodott Monzában. George Russell lett a második, Max Verstappen pedig a harmadik helyen zárt. Antonelli győzelmével tovább növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben, már 66 ponttal vezet Russell előtt. A VB a hétvégén folytatódik az új madridi pályán sorra kerülő spanyol nagy díjjal.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 24 fok van, túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk majd.
0: az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
9: Ez a Pannon Rádió.

0: 10 óra 15 perc van, belekezdünk a Presszó újabb órájába, mégpedig egy érdekességgel érkeztem. Ugyanis kiderült, hogy mely országokból érkeznek a legudvariasabb turisták. A japánok a legudvariasabb turisták, egy új nemzetközi felmérés szerint. A Safari Bookings afrikai safari utakat kínáló online platform 192 turisztikai szolgáltatót kérdezett meg az utazók szokásairól. A válaszadók 21,1%-a japánokat nevezte meg a legudvariasabb turistáknak. A második helyre a norvégok kerültek, 10,6%, a harmadikra pedig a svájciak 10,4%-kal. Nem nagy különbség van így a norvégok és a svájciak között. Őket egyébként a kanadaiak és az amerikaiak követik, a lista végén az olaszok állnak. Őket a megkérdezettek mindössze 1,3%-a nevezte a legudvariasabb vendégeknek. A kutatásban arra is kíváncsiak voltak, hogy mely ország turistái adnak legtöbb borravalót, és költik a legtöbb pénzt. Hát mindkét kategóriában nem meglepő, az amerikaiak végeztek az első helyen, a legbőkezű borravalót adók között ott vannak a németek és a kanadaiak is, tehát Amerika, Német és Kanada, legalábbis turisták tekintetében. A legkalandvágyóbb turisták a németek, utánuk a franciák és a hollandok következnek. Ha viszont a helyi ételek felfedezéséről van szó, az indiai turisták vezetnek, megelőzve a japánokat és a franciákat.
1: Pörög ránk! Panorádió. Neked szól!

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Programajánló.
7: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség, és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyek Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalása jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: A műsor folytatásában kapcsolunk egy kicsit távolabbra, de mégsem annyira. A sport kerül előtérben most a műsorban. A vonal túlsó végén Nagy Gellért Bélát köszöntöm. És őről már hallhattatok, akár televíziós, akár rádiós összefoglalóban, itt a Presszóban is. Ő az első zentai félmaraton szervezője, ötletgazdája, de nem csak ott az eseményen van jelen a sport terén, hanem a Magyar Kanizsai Úszó és Futó Fesztiválon is évről évre olyannyira, hogy már 10 éve folyamatosan részt vesz az eseményen, és nem először hozta el onnan az első helyezést, úgyhogy hát ez a sport, a futás kerül előtérbe, ahogy hallhattátok a kis bevezetőmben a mai műsorban. Szia, köszöntelek a Presszóban!
1: Szép napot kívánok nektek, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget!
0: Ahogy én már elmondtam rólad, minden szépet és jót, nagyon kiemelkedő eredményeket érsz el a versenyen, a versenyeken. És ugye, ahogy mondtam azt is, hogy 10 éve már visszatérsz a Magyar Kanizsai eseményre. Mit jelent ez a rendezvény neked úgy, hogy tulajdonképpen ugye a zentaiban is bőven kiveszed a részed ötletgazdaként, résztvevőként, szervezőként, és ennek tudatában mit jelent számodra ez a Magyar Kanizsai esemény, ahol ugye már ismételten első lettél?
1: Igen, hát a Magyar Kanizsai Futó és Úszó Fesztivál ugye 2016 óta nekem most már ilyen hagyomány, hogy minden évben eljárok, igaz, 2-3 alkalommal sajnos nem tudtam részt venni, de az összes többi alkalommal, amikor futottam, ott mindig sikerült elérnem eredményt. Az utóbbi 4 alkalommal, ahogy részt vettem első, de 4 alkalom volt a második és harmadik is. Az mellett, hogy ugye Magyar Kanizsa számomra egy nagyon kedvelt város, vagy hát község, városka, faluska, stb. Ez nem csak azért, mert nagyon szeretek oda járni, hogy a feleségemnek ott élnek a nagyszülei, és ő megfordulunk ott, hanem a maga a verseny érzelmileg is vonz, ugyanis először de édesapám 2016-ban elkísért, ahol hát ő volt a fő szurkolóm, aki ott a célegyenesben az utolsó pár száz méteren elében futott, és akkor megünnepöltük a második helyet abszolútban. Aztán sajnos már 2017-től nem tudott velem lenni, és ez a 2026-os volt számomra egy nagyon-nagyon hát ilyen jubileumi esemény is, amivel ezt a versenyt szerettem volna az ő tiszteletére lefutni, úgyhogy most megpróbáltam mindenképp úgy alakítani, hogy mindenképp ott legyek.
0: És hát ugye, hogy említettük már, szervezőként és versenyzőként is látod ezeket a rendezvényeket. Más szemmel nézel egyébként a futóversenyre, amikor nem csak résztvevő vagy?
1: Igen, amikor szervezőként, ugye most már ugye tavaly óta benne vagyok így a szervezésbe, apró kis részleteket figyelek, megfigyelem, hogy esetleg hogy lehetne. Ugye magam, mint futó, tudom, hogy mi kell egy futónak a pályán. Viszont azt is ugye meg kell tanulni, hogy egy néző mire vágyhat, egy aki ellátogat oda, tehát a programok legyenek kiépítve, hogy a hangulat meg legyen. Igen, tehát a kettő világ az teljesen más. Most például mielőtt készültünk volna nálunk a zentaira, jártam a versenyeket, és akkor ilyen részleteket figyeltem meg, mint néző, mint eseményen résztvevő személy, aki esetleg a családdal látogat el oda, gyerekekkel, és akkor hogy lássa, hogy mi történik tehát a másik felén a versenynek, úgyhogy igen, van különbség közte.
0: És egyébként számodra mit jelent a futás, vagy mit ad maga a futás? A versenyzést, a közösséget, a közösségi összekapcsolódást, kovácsolást, vagy igazából az önmagaddal való küzdelem az, ami motivál?
1: Hát a futás igazából nagyon régóta nekem már egy mentőrem. Rengeteg megoldotta a problémámat, hogyha mondhatom így, ugyanis ugye az embereknek adódnak nehézségei van, hogy olyankor azért esik jó a futás, hogy átvészüljünk egy nehezebb időszakot, aztán ha boldog az ember, akkor azért megy elfutni. Hogyha éppenséggel túlpihent, akkor pedig azért, na most nálam itt az a helyzet, hogy ez valójában valamikor egy mentőöv volt, amiben én megkapaszkodtam, és utána, ahogy ugye mentem bele a hónapokba, az évek, ahogy teltek el, egyre jobban ugye kialakultam, és mára már egészen komolyan, versenyszerűen nézem, ma most már elég jó ideje ezt a sportot. És van belül egy motiváció, egy erő, ami soha nem engedi ezt. Tehát, hogy nem az van, hogy most ma nincs kedvem futni, tehát, hogy mindig kimegyek. Tehát az elképzelhetetlen az életem az nélkül, szóval, hogy ne fussak. Tehát ez így. De mondom, az mellett, hogy rengeteg nehézségem vitt át, most már inkább versenyzőként nézek mint sportoló nézek erre a sportágra. Úgyhogy valójában az életemnek ezt a felét teljesen betölt, és azt mondanám, hogy nélküle nem tudnék lenni.
0: És egyébként hogyan változott a hozzáállásod, vagy a teljesítményed, hogyha teszem azt az elmúlt 10 évet nézzük a futáshoz?
1: Hát ugye általában az úgy néz ki, szerintem nagy része futónál, hogy először elkezdi, tehát ugye mondom, jönnek esetleg nehézségek, vagy éppen azért, mert boldog, jókedvű, azért fut egyet, és aztán annyira hiányzik a szervezetnek, maga az embernek, az elmének, hogy másnap is kimegy, harmadnap is kimegy, és egyszerűen azt vesz észre, hogy már rendszeresen fut, nem tud nélküle megvinni, aztán pedig ugye egyre mélyebben próbál, akkor már jön egy verseny, esetleg akkor ott néz már egy időeredményt, akkor a következőre az, ha sikerül, megjavuljon, és így, és egyre jobban, és egyre jobban, ami viszont a végén már teljesített, úgy mondom, hogy az emberek 80%-át, aki elkezdi egyszer, tehát az idő múlásával versenyzővé teszi, és így alakult ez nálam is, hogy teljesen átformálódtam. Már az első évben tudtam én, hogy valószínűleg több lesz ez, mint futkározás, mert mindig is bennem volt ilyen versenyszellem, szeretek azért megharcolni egy helyezésért, és innentől kezdve aztán már csak az volt, hogy így fejlődjek folyamatosan 10 év. Hát voltak hullámvölgyek, az elején ott 2-3 évig stagnáltam, nem tudtam előrépni, akkor segítséget kértem minden, onnan egy kis tanácsot, hogy lehetne fejleszteni, hogy lehetne előre haladni. És akkor így folyamatosan, ugye az embernek kell idő még megtapasztalja, nem mindegyikünknek ugyanaz az edzés fajta felel meg, attól eltérően, hogy mondjuk mindenki, és az adott személy, vagy mások is ugyanarra a távra készül, nem mindenkinek ugyanaz felel meg. Ezt ki kell tapasztalni, folyamatosan tesztelem a szervezetemet, az elmémet, hogy mik azok az edzések, amik előbbre tudnak vinni, ugyanis van egy bizonyos szint, ahol megreked a futó, és van, hogy akár 2-3 évig nem tud előre haladni, ezt le kell gyűrni, ezen tovább kell lesni, ezt csinálni kell, és egyszer csak jön a változás. És így történt ez nálam is 2018 után folyamatosan tudtam fejlődni, és aztán ugye, ahogy múlnak az évek, szintet is kell tartani, szóval elég komplex dolog, de mindenképpen megéri.
0: És hogyha félretesszük most a zentai vagy a magyar kanizsai eseményt, akkor milyen más versenyeken vettél részt, vagy azokon milyen eredményt értél el?
1: Hát elég sok versenyen részt vettem, most már 12 éve benne vagyok a futás világában. Hogyha nézem a csapatfutásokat, akkor 18-ban a zentai bandával körbefutottuk a Balatont. Itt abszolút második helyezést értünk el csapatban. Voltak olyan szakaszok, amit teljesen megnyertem, pedig több mint 10 000 versenyző átfutott rajta. akkor Mártéon vettünk részt egy 6 órás versenyen 2022-ben, ott is nagyon szuperul jöttünk csapatban, akkor az egyéni versenyben Omisba 2018 óta tartom a 6 kilométeres távnak a pályarekordját. Szabadkán is rengetegször részt vettem, ott is általában dobogós vagyok, voltam. Tehát Szerbia területén horvátokhoz járok, még magyar, inkább most ugye szeretnék majd későbbiekben még távolabb helyekre eljutni, de legtöbbet ugye Szerbiában, és akkor vannak utcai futások, meg az atlétika. Az atlétika pályán is részt veszek jelenleg a Spartaknak, futok Szabadkának. Na, az egy kicsit más világ, de azt mondom, hogy járom a környéket szépen.
0: Milyen következő célt tűztél ki magadnak? Akár az idei évre vonatkozóan, akár pedig mondjuk egy következő 2027-es futás területén lévő cél?
1: Igen, ami a versenyzést illeti az idei évre kitűztem, ugye nem sokára részt veszek a Topolyán megrendezések előtt Pál Szendorovics emlékversenyen, ahol az 5 kilométeren szeretnék újra időt javítani, ugyanis a 2027-es célom közé tartozik az, hogy 31 percen belül fussam a 10 kilométert, ami egy elég komoly felkészülési folyamatot igényel, egy elég nagy terhelést, és akkor lesznek így időközben ilyen megállók a versenyek, amik ugye inkább a kigyorsításra fókuszálnak. Hát igazából 35 éves koromra terveztem megtenni ezt a célt. Én nem gondolom, úgy érzem, hogy addig még az ember nem foglalkozik vele, addig nem okoz problémát, hogy most ugye az ember, tehát ne engedje el magát ahhoz most, hogy most egy kicsit megy bele az évekbe. Ez egy elég nagy cél, van mitre javítanom, elég sokat kell rajta dolgoznom, de én úgy gondolom, hogy az ember céltalanul nem jó tudja, de nem reálisan lássa a dolgokat, az embernek nincsenek célja, úgyhogy a 27-es célom közé az, hogy ugye a 10 km 31 perc alatt legyen.
0: Hát azért nem semmi. És hogyha már említetted a felkészülést, hogy ez azért egy picit komolyabb lesz, akkor hogyan készülsz így ebben az esetben például? Hogyan teszi ki a futás a napodat?
1: Igen, hát az elmúlt években ugye kialakultak itt nálam edzésformák, amiket ugye végeztem, és ugye már az ember ki tudja tapasztalni, hogy mik azok, amik megfelelnek, mik az, amiket esetleg kicsit korrigálni kell. Ez mellett folyamatosan tanulok is. Tehát úgy, tehát nagyon elkerülhetetlen a mentális és a fizikai edzés is hozzá. A hozzáállás is mindenképpen fontos, például az, hogy újításokat vittem be, például, hogy egy adott versenyhez ne úgy álljak hozzá, ami ugye következik, hogy hát az adrenalint megpróbálom pozitív irányba átfordítani, nem az, hogy most esetleg egy kicsikét megrettenek, hogyha komolyabb ellenfelek vannak. Volt már rá példa előző esetekben, és akkor volt, hogy nem úgy sikerül egy verseny. Tehát ilyen apró korrigációk vannak, hogy a hozzáállás, illetve az edzésformák. Hát ami az edzés mennyiségét illeti, a napomat az úgy néz ki, hogy amikor tehetem, akkor hetente minimum 6-ot, maximum 12-ször edzek. Az azt jelenti, hogy amikor kettedzésen van egy nap, akkor a délelőtt az mindig egy regeneráló, átmozgató edzés, akkor délután van a főedzés.
0: És hát ugye itt volt a nyár, a hőség, számodra igazából ez sem szekte a kedvet tulajdonképpen, hogy akkor megállja, teszem azt a 40 fokban, mert nyilván... És hát ugye itt volt a nyár, a hőség, számodra igazából ez sem szekte a kedvet tulajdonképpen, hogy akkor megállja, teszem azt a 40 fokban, mert nyilván akkor is mentél és csináltad. Mit

0: ugye elkerülhetetlen, hogy ugye az embernek az egészségi állapota rendben legyen, szóval, hogyha az egészsége megengedi, és a kedvét csak az időjárás tántorítja el, akkor én azt mondom, hogy nagyon jól meg lehet ezeket a dolgokat oldani. Én tudom, hogy a legtöbb ember, ugye, aki utat ott a család, a munka, stb. Ez mellett nehéz összehozni egy kis én időt. Én általában ilyenkor megpróbálok korábban kijutni, vagy késő délután, amikor már, ugye, ha bár még akkor is 30 fok van, de hát én azt mondom, hogyha szereti a futást, és tud rá időt szánni, az egészsége rendben van, akkor viszont ezek a dolgokon, de akár 9 óra után is ki lehet jutni, szóval, hogyha úgy van, sőt, még akkor még jobb, hogyha van ugye egy megfelelő útvonal, ahol ezt az edzést el tudja végezni. Én amondó vagyok, hogy ha már eddig eljutott, akkor most miért hagyná.
1: Így igaz, és menni kell folyamatosan előre, mert utána jönnek a szebbnél szebb eredmények is. Béla, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a vonal túlsó végén, a Presszóban, és további nagyon szép sikereket kívánunk neked, és biztos vagyok benne, hogy még hallani fogunk felőled.
0: Nagyon szépen köszönöm nektek a lehetőséget, és azt is, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannorádióban.
1: Pörgesd fel a napod. Pannorádió, a hétköznapok ritmusa.

0: reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: 11 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30-kor kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A Szerb Haladó Párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e. A pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Szélső jobboldali párt nyerte a választást a németországi Sachsen-Anhalt tartományban. Az Alternatíva Németországért, vagyis az AfD a szavazatok 43,8%-át szerezte meg. Ezzel jócskán megduplázta 2021-es eredményét, amikor 20,8%-ot ért el. A választáson kiemelkedően magas 77,8%-os volt a részvétel, ami történelmi szintnek számít Sachsen-Anhaltban. A győzelemnek azért is nagy jelentősége van, mert az AfD most először nyert tartományi választást Németországban, országszerte pedig ez az eddigi legjobb eredményük. Az euroszkeptikus, bevándorlás ellenes AfD ugyanakkor nem tud egyedül kormányt alakítani, 83 mandátumból 39-et szerzett, az abszolút többséghez pedig 42 kell. A többi párt pedig továbbra is kizárja az együttműködést az AfD-vel, így a kormányalakítás komoly politikai patthelyzetet okozhat. Ma temetik Ratko Mladićot a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topčideri temetőben helyezik el, abban a sírboltban, amelyenben lánya Ana is fekszik. Ratko Mladić a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött első fokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtásért tirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11500 ember vesztette életét.
0: Sport.
9: A TSC ma a belgrádi Vozdovac vendégeként lép pályára a szerb másodosztály hetedik fordulójában. Nenad Milić szerint a topolyai csapat a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozdovac az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel továbbra is veretlen a ligában. A találkozó 18 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 26 fokot mérnek, túlnyomóan napos és meleg idő lesz, a hét elején 30-33 fok közötti maximumokat mérhetünk, szerdán lesz a legmelegebb, ekkor 36 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

11 óra 15 perc van, és közlekedési információkkal érkeztem. Mégpedig Topolyán jelen vannak a mezőgazdasági iskolánál, és ott van közlekedési ellenőrzés, illetve Palicson is ott voltak a tó partján, sőt a Palics felől érkezőket is mérték, mégpedig a jól megszokott benzinkútnál ott állnak, és sasolják a közlekedőket. Misityevón is látták korábban a rendőröket, viszont ez tényleg egy korábbi információ, úgyhogy nem tudom, hogy még mindig ott vannak-e. Sőt, még 11 óra előtt, fél 11 környékén nagyfényen is látták őket, úgyhogy amennyiben arra közlekedtek, akkor vigyázzatok és tartsátok be a szabályokat, de természetesen akkor is, hogyha más merre mentek, mert a baj bármikor megtörténhet. Ami a határhelyzetet illeti, nem látok fennakadást sem Magyarország irányába, sem pedig a Szerbiába való belépésre, úgyhogy vélhetően tényleg zökkenőmentes az áthaladás Magyarországra, vagy pedig visszafelé Szerbiába. És hogy mi illeti a Pannon Presso ezen óráját, hamarosan egy iskolába látogatunk, nem a szószoros értelmében, mégpedig a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola az érintett. Arról fogunk beszámolni, hogy az említett iskolában és a hozzátartozó kihelyezett falusi tagozatokban hogyan alakul az oktatás, a tanulók létszáma, és vajon mi okozza a legnagyobb gondot, mi számukra a legnagyobb kihívás. Ezekről hallhattok majd egy beszélgetést az igazgatóval perceken belül, előtte azonban zenélünk még egy kicsit.

0: Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
6: Műsorajánló.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskolában és a hozzátartozó kihelyezett falusi tagozatokon növekedett a tanulók létszáma az előző tanévhez viszonyítva, a gondot leginkább a pedagógusok hiánya okozza. Erről és egyéb kihívásokról Szepesi Zoltán igazgatót Németh Ernő kérdezte.
1: A 2026-27-es iskolai év is meghozta maga nehézségeit a tanárok és nyilván a tanulók számára is. Az időjárási viszonyok azok egy olyan új kihívást hoztak, amik ugye eddig nem szerepeltek a mi problémakörünkben, és olyan megoldásokban kellett gondolkodnunk, hogy a tanítást meg tudjuk szervezni. Az idei iskola évet valahogy e köré próbáljuk majd felépíteni. Nyilván van néhány dolog, ami még befolyásolja az idei évnek a tervezését. Ami fontos, vagy amit esetleg egy keretként el tudnék mondani, az az, hogy az idei iskola évet az Jóvány Vagy Általános Iskolában 265 tanuló kezdte, míg a tavaly iskola évet 762 tanuló fejezte. Az általános trendből kiemelkedő év az idei, amikor elmondhatjuk azt, hogy az eddigi csökkenő trenddel szembe menő diák létszám növekedés tapasztaltunk az iskolában, ami mindenképpen egy pozitív dolog. A COVID idején született gyerekek kezdenek az iskolába beiratkozni, és azt tudtuk korábbról is, hogy ez egy kicsit nagyobb generáció, úgyhogy most ezeknek a gyerekeknek a beiskolázása folyik. A gyerek létszám emelkedés talán még a jövő évben is meg fog jelenni, mint olyan, és akkor utána meglátjuk, hogy a beiratkozási számok mit mutatnak. Ez a 765 tanuló a mi iskolánkban 61 tagozaton oszlik meg, és 5 különböző épületben zajlik az oktató-nevelő munka, 2 nyelven, magyar és szerb nyelven.
2: A településeken is van növekedés, vagy ott stagnál a gyerekek száma?
1: Globálisan minden kihelyezett tagozatunk a minden településen megfigyelhető egy kis gyereklétszám növekedés. Nem tudjuk ezt így egyöntetően állítani, hogy csak Kanizsán van több elsősünk. Mindenhol megfigyelhető ez a gyereklétszám növekedés.
2: És hogyan indult a tanév? Sikerült-e felújításokat elvégezni az iskolákban?
1: Minden nyári szünetet igyekszünk hatékonyan kihasználni arra, hogy az iskolát, illetve az infrastruktúrát fölkészítsük a várható iskolai évre, illetve a várható tanulói létszámra. Nálunk az egyetlen kerékkötője ennek, vagy az egyetlen olyan dolog, ami hátráltatja ezt a folyamatot, az a forráshiány, ami sajnos jelen van, mint olyan. A tartományi pályázatok mellett a magyarországi források is most eléggé lassan csordogálnak. Az iskolának nem is sikerült ilyen forrásokat találnia a működésének a javítására, illetve az önkormányzati támogatások. És azt elmondhatom, hogy az önkormányzati támogatásokból kisebb javításokat végeztünk el, illetve a tartományi pályázatokból is kisebb projekteket tudtunk megvalósítani. Az önkormányzati támogatásból például olyan tantermeket újítottunk meg, ahol már nagyon régóta esedékes volt a padlójavítása, vagy az ablakcsere, vagy a kapunak a javítása. A tartományi projekteket illetően pedig inkább a biztonságra vonatkozó kerítésjavítás, illetve kamerarendszereknek a telepítése azok a projektek, amik támogatást nyertek, és ezekre helyeztük a hangsúlyt. Emellett megtörténtek a szokásos előkészleti munkálatok, amik a WC-k javítását illeti, a pályák fölfestését, a tantermek előkészítését. Apró munkák történtek. Nagyobb munkákról jelen pillanatban nem tudok beszámolni. Én bízom benne, hogy az őszi pályázati idény majd más eredményeket fog hozni, és akkor talán sikeresebb pályázati körről tudok beszámolni.
2: A beszélgetést azzal kezdtük, hogy ez a rendkívüli hűség is megnehezíti az oktatást. Milyen körülményeket tudnak a diákoknak teremteni? Hűvösek esetleg a tantermek, tudnak a gyerekek majd figyelni?
1: Az biztos, hogy ez a rendkívüli hőség hatással van a gyerekekre is, és a tanárokra is. Nagyon nehéz koncentrálni ilyen nagyon meleg időszakban. Amilyen intézkedéseket tudunk megteszünk, tehát hogy a szellőztetést biztosítjuk, illetve hogy nem tesszük ki a gyerekeket közvetlen napsütésnek, meg az épületen belül meg tudjuk oldani azokat a tevékenységeket, amik esetleg még most fölmerülhetnek, és akkor az udvarban is abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a legtöbb udvarunk árnyékos, fákkal árnyékolt hely, ahol a tanulók találhatnak megfelelő, hűvösebb helyeket maguknak, akár a tornaórákon, akár más tanórákon. És ami egy fontos tényező az, hogy az iskola egyváltásban dolgozik, ezért a délelőtti órákban, amikor még hűvösebb van, akkor le tudjuk bonyolítani azokat az órákat, amelyek szükségesek. Ez mellett még az órendben olyan változásokat iktattunk, amik a nagyobb koncentrációt igénylő, fokozottabb terhelést, igénybevételt, igénylő órákat a lehetőleg nem a nap végére tesszük, amikor már melegebb van, így a tornaórák, illetve az érettségi tantárgyak azok a nap elején, ez a nap közepén vannak órarend szerint.
2: Nem beszéltünk még a tanári karról. Maradt-e a létszám? Jöttek-e esetleg új pedagógusok? Mentek el?
1: A tanári karnak az összetételét, illetve egy érdekes ponton állunk most. Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a tanítói gárdánk az kezd úgymond kiöregedni és nyugdíjba vonulni, és az ő pótlásuk jelent jelen pillanatban gondot, ami a humán erőforrásokat, illetve a kádereket illeti. Tehát a nyugdíjba való tanítónéniknek a pótlása az, amelyik jelen pillanatban nem csak a mi iskolánkban, hanem a környékben is gondot jelent. És akkor nekünk még ez mellett ugye magyar nyelvű tanítóniket is, és szerb nyelven dolgozó kolléganőket is meg kell keresnünk, illetve biztosítani kell a tanítást általuk az iskolában. Nyilvánvalóan vannak személyi változások minden év folyamán, minden év elején, az idei évben a hirtelen föllépő tanárhiányt azt nyugdíjas kollégáknak a bevonásával tudtuk megoldani. Fontosnak tartanám azt is elmondani, hogy az iskolánk az több épületből áll, és a központi épülete idén ünnepli 125. évfordulóját, tehát 125 éve szeptember 15-én volt az a nap, amikor ebben az intézményben megindult az oktatás. 125 éve szolgálja az oktatás céljait ez az épület. Úgyhogy ez egy, hát nem kerek, de jelentős évforduló, úgy gondolom.
2: Esetleg lesz-e valamilyen megemlékezés ennek kapcsán?
1: Igen, tervezünk a gyerekek számára játékos iskolanapot, illetve az iskola partnereinek, illetve testvériskoláknak, illetve a pedagógus kollégáknak és a nyilvánosságnak is egy rendezvényt, ahol méltóképpen megünnepelhetjük ezt a jelentős dátumot.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Már lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. Fejlesztéseket jelentett be Hócsák községben a szerb államfő. Nehéz idény zárnak a vajdasági kukorica termesztők. A TSC ma a belgrádi Vosdovac vendégeként lép pályára. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Következnek a részletek. Délelőtt 10 óráig mintegy 222 ezer polgár jelentkezett a 6000 dináros támogatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár. Azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk, ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. A Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálni. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. Sinisa Máli pénzügyminiszter szerint a regisztráció gyors és egyszerű. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik majd. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30-kor kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alexander Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e. A pontos dátumot napokon belül közli az államfő. A nyugodbácskai körzetbe látogatott vasárnap Alexander Vučić, a szerb elnök nemrégiben megvalósult és jelenleg is zajló beruházásokat tekintett meg a térségben. Emellett a közelgő választásokról és a fizetésemelésekről is szót ejtett a jelenlegi elnök, aki az októberi parlamenti választáson már a szerb haladó párt miniszterelnök jelöltje lesz. Dóró Alen riportja.
2: A Hócsák községhez tartozó Ratkovón indult Alexander Vučić vasárnapja. A reggeli órákban hatalmas tömeg fogadta a szerb elnököt a FI Akadémi vállalat előtt. Az államfő a polgárok panaszait és kéréseit is meghallgatta, emellett a várható fizetés és nyugdíj emelésekről, valamint az egyszeri juttatások részleteiről is beszélt. Szeretném elmondani, hogy valószínűleg szeptember 11-én fogjuk közölni a nyugdíj és fizetés emelések mértékét a következő időszakra vonatkozóan. Addig a megszokott nyugdíj jár, de már 14-én megkapják, amit már mondtam, vagyis a 20 és 35 ezer dinár közötti juttatást, 22-én pedig a 6 ezer dinárt, de lesz, aki 12 vagy akár 18 ezer dinár további támogatást kap. Az államfő beszélgetést követően megtekintette a FI Akadémi vállalatban zajló munkát, és egyúttal állami támogatást ígért az esztétikai orvoslás és a tartós minktetoválás területén tevékenykedő cég tulajdonosának, amennyiben további munkájákat biztosít a környékbelieknek. Vučić délelőtt folyamán Bácsordasra is ellátogatott, ahol szintén meghallgatta helyiek panaszait, és amelyekre lehetőség mutatkozik, azokra mielőbbi megoldást fognak találni az illetékesek, hangzott el az eseményen. Ide tartoznak az út- és vízhálózat fejlesztései is. Az államfő a helyi Stanimirovics családot is felkereste, akiktől szintén arról érdeklődött, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a településen. Az elnök a Szilberek és Szentfülöp közötti útszakasz felújítási munkálatait is megtekintette. Kiemelt projektként említette a Smiley, vagyis a vajdasági mosolyként ismert gyorsforgalmi utat, amely a Béreg-Zombor-Kula-Verbász vonalon halad majd végig. Vučić hangsúlyozta, hogy Hócságot és Gombost mindenképpen össze kell kötni ezzel a gyorsforgalmi úttal, hogy a környék ne maradjon elszigetelt. A Smiley a legfontosabb, ami az úthálózatot illeti, azonban mielőtt befejezzük annak az útnak az építését, azon kell elgondolkodni, hogy miként fogunk vele mindent összekötni, milyen ágakat és bekötőket kell létrehozni, hogy az emberek számára lehetőséget teremtsünk a Smiley útra való csatlakozásra. De nem csak a polgárok, hanem a befektetők számára is fontos, hogy érdekeltek legyenek Hócsák, Kula és Apatin környékén is beruházni. Bízok benne, hogy ezt sikerül megcsinálnunk. Vučić később Bácsszent Ivánra, Szilágyira, Kerénybe és Zomborba is ellátogatott. Az elnök ígéretet tett rá, hogy a zombori kórházban a lehető legrövidebb időn belül biztosítanak egy MR-készüléket, hogy a betegeknek ne kelljen Újvidékre utazniuk. Emellett kiemelte, hogy a gazdák továbbra is igénybe vetik az állami támogatásokat, és rendkívül kedvező, akár 1%-os kamatú hitelekkel vásárolhatnak új traktorokat, vagy fejleszthetik gazdaságukat.
1: Ma temetik Ratko Mladićot, a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topčideri temetőben helyezik el, abban a sírboltban, amelyben lánya Anna is fekszik. A koporsót reggel 7 órától ravatalozták fel a Szent Lukács templomban. A tervek szerint a gyászmenet innen indul a néhány kilométerre fekvő Topčideri temetőben, a temetés pedig 13.30 és 14 óra között kezdődik. Ratko Mladić a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött, elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntetében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevo ostroma alatt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11.500 ember vesztette életét. Nehéz idényt zárnak a vajdasági kukorica termesztők. Az idei termés sorsát elsősorban a hosszú ideig tartó csapadékhiány és a nyári hőség pecsételte meg. A kukorica számára éppen a fejlődés legfontosabb időszakában nem volt nedvesség. A hozam 10 mázsa körül mozog holdanként Magyar Kanizsa községben. Fejős Ornella tudósít.
0: Magyar Kanizsa községben már augusztus közepén megkezdődött a kukorica betakarítása. Először silóként tették meg ezt a gazdák, majd ezt követte a csöves betakarítás, most pedig a szemes. A termelők már a kombájnozás előtt látták, hogy az idei hozamok is elmaradnak a megszokottól. Több helyen a kukorica idő előtt kiszáradt, a növények alacsonyabbak maradtak, és a csövek sem fejlődtek ki rendesen. Vajdaságban egyre nagyobb kihívást jelent az aszályos időszakhoz való alkalmazkodás, hiszen a megfelelő mennyiségű és jó időben érkező csapadék hiánya rövid idő alatt komoly károkat okozhat. Fejő Zsolt, magyar kanizsai termelő.
3: Az idei évi kukorica termés az katasztrofális volt az utóbbi 2-3 évben, ez szörnyű. Volt olyan terület, amit tudtunk öntözni, az valamennyivel jobb lett, de hát az se lett egy bő termés, még egy átlagos termésnek se lehet mondani. Ez az idei meleg, ez nagyon, nagyon még szenvedett mindent, és nagyon elgondolkodtató, hogy egyáltalán benne marad-e a vetés terve.
0: Hasonlóan vélekedik a tengeri termesztésről az Ilona falvi Balázs Tibor is. Az állattenyésztő elmondta, a meleg földekben nem lehet már az utóbbi időben kukoricát termeszteni. Valamekkora hozam mindössze a réti földekben jelentkezik. Ugyanakkor a termésmennyiség ezeken a helyeken is, és az egész község területén gyér, 10-12 mázsa holdanként. Több helyen is megjelent az aflatoxin, a felvásárlási ár pedig alacsony, még a 20 dinárt sem éri el.
4: Nem reális, ugye tudjuk, hogy az árpa se volt külön, meg a búza se, meg ez se. Tehát a kukorica meg főleg nagyon olcsó, ahon képes, hogy nem termet. Tehát ez abszolút majd, mindjárt legalább azért 30-35-nek kellene lenni, mert ugye kevés is terem, még csak szüksége van a jószágnak, mert mindenben van a táperő, de a kukoricából legtöbb a zsír, ugye.
0: Az alacsony felvásárlási ár mellett nagy probléma még a kereslet hiánya is, ugyanis a felvásárló cégek többsége arra panaszkodik, hogy nincs export. A termés az országban marad. Ennek egyik oka pedig az alacsony vízállás, ami meggátolja a hajózási kivitelt.
1: Sport. A TSC ma a belgrádi Vozdovac vendégeként lép pályára a szerb másodosztály hetedik fordulójában. Nenad Miliás szerint a topolyai csapat a legutóbbi hazai döntetlent követően ezúttal győzelemre készül és 3 ponttal szeretne hazatérni. A vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Vozdovac az előző 2 mérkőzésén javuló formát mutatott, így a topolyaiakra várhatóan nehéz feladat vár. A TSC 4 fordulót követően 3 győzelemmel és 1 döntetlennel tovább is veretlen a ligában. A találkozó 18 órakor kezdődik. Bronzérmes lett Szerbia női röplabda válogatottja az Európa-bajnokságon. A szerbek a harmadik helyért rendezett mérkőzésen 3-1-re győzték le Lengyelországot. Az első két játszmát magabiztos játékkal nyerték 25-21-re, majd 25-19-re. A lengyelek a harmadik szedben szépítettek 25-15-re. Szerbia azonban a negyedik játszmában ismét átvette az irányítást, és végül 25-18-ra nyerte a negyedik szettet. Ezzel pedig megszerezte a bronzérmet, és ismét bizonyította helyét az európai élmezőnyben. A döntőt ma este rendezik Isztambulban, ahol a török és az olasz válogatott csap majd össze a bajnoki címért. A pontos idő 12 óra 11 perc.
5: Időjárás.
6: 26 fokot mutat a hőmérő higanyszál a Szabadkán, és a nap hátra levő részében is szép napos, kissé felhős időben lesz részünk. A szél nem fúj majd erősen, és csapadékra egyáltalán nincs kilátás Vajdaságban. 29 fok körül alakul a csúcsérték.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Álláshirdetés.
8: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
5: Reklám.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Panno Rádió.
13: Az interneten
5: és az FM 91,5-ön.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
3: Az autóban
4: vagy bicajon
3: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem

0: távol.
1: 12 óra 30 perc van, és két érdekességgel érkeztem, mégpedig mind a kettő Magyarországra vonatkozik, vagy legalábbis ott történt, és hát nem mindennapi esetek. Elsőre lehet, hogy viccesnek tűnhet, de utána nem az. Az egyik az egy kereskedelmi üzletben történt, mégpedig Fóton. 160 tábla csokoládéval lépett meg egy férfi egy bizonyos üzletből. Szimplán besétált, és aztán ki egy csomó csokoládéval. Büntető eljárást indult ellene, ismeretlen tettes ellen kisebb értékre elkövetett lopás vétségének gyanúja miatt. Ez a bizonyos illető augusztus 4-én gondolt egyet, bement a Fóti üzletbe, boltba, és a kosarába tett 160 tábla csokoládét, ezután fizetés nélkül távozott, csak a bolt kamerája éppen hogy felvette az esetet. A lopás délután történt, a kora esti órákban, és az okozott kár több mint 200 ezer forint. A férfi 120 darab tejcsokoládét és 40 darab étcsokoládét tulajdonított el, és arra kérik a lakosságot, hogyha esetleg valaki látta az illetőt, akkor jelentse a telefonszámok egyikén, a 112-es központi segélyhívón, vagy pedig a Dunakeszi rendőrkapitányságon, illetve hát nyilván a boltba is be lehet menni, és tudatni lehet az információkat. És hogyha már eltulajdonítás, akkor van itt egy másik eset is, ami nem Fóton történt, hanem Gyömrőn. Ez is egy magyarországi település, ahol ipari mennyiségben lopták az ételt a konyhás nénik, a gyerekeknek szinte semmi sem maradt, nem csak a maradékot vitték haza vacsorára. Ugye egy régi jól bevált gyakorlat, hogy a nap végén a konyhai dolgozók hazaviszik a maradék ételt, ami egyébként a kukában végezné. Ezzel nincs semmi gond, ám ami Gyömrőn történt a napokban, az jócskán túlmutat egyszerű maradékmentésen. A polgármester talált rá, mondjuk így, vagy tárta fel a történteket, a lopást, ugyanis tetten érte az ott dolgozókat, a Fekete István Általános Iskola konyhai alkalmazottait, akik évek óta dézsmálhatták a gyerekeknek szánt és a szülők által kifizetett menza adagokat. A konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban a polgármester megkérte őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Mind a négy dolgozónál azonos mennyiségű élelmiszer volt, dekára pontosan szétmérve négy felé, amit megpróbáltak ellopni. A konyhások nem elhanyagolható mennyiséget vittek magukkal, 6 kiló reszelt sajtból több mint 5 kilót loptak el, 6 kiló sonka felvágottból 3,5 kilogrammot tulajdonítottak el, és 6 kiló margarin felét, tehát 3 kilogrammot osztottak szét, sőt ezen felül elloptak közel 3 kiló zöld paprikát, 5 kiló őszi barackot és egy nagy csomag leves gyöngyöt is eltulajdonítottak. A polgármester azonnal hívta a rendőrséget, és a konyhai alkalmazottak ellen lopás vétsége miatt indítottak eljárást. Mindannyian beismerték a tettüket, és fegyelmi eljárás keretében azonnal hatállyal elbocsájtották őket az iskolából, és azt is hozzátette az illetékes polgármester, vagy bejelentette, hogy az összes konyhát szúrópróba szerűen ellenőrizni fogja, és váratlanul meg fogja látogatni, be fog toppanni. Hát nem mindennapi esetek ezek, főleg úgy, hogy a szülő fizet érte, és utána a gyerekeknek ki van centízve az étel, mert ilyen eset megtörténik, nem mindennapi, nem szép dolog, és nyilván aki ameddig a saját bőrén nem tapasztalja meg, addig lehet, hogy ezt így végzi, de utána, amikor talán az ő gyereke is oda kerülhet, vagy tetten érik, hát utána jönnek a következmények.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 12 óra 46 perc van, és napvilágot látott egy információ, miszerint a világon először több a 65 év feletti ember, mint a kisgyermek. Egy új demográfiai jelentés szerint mérföldkő évekkel korábban következett be, mint azt a szakemberek korábban várták. 2025-ben a 65 év felettiek már a világ népességének 10,5%-át tették ki. A világ lakosságának 71%-a már olyan országban él, ahol egy nőre átlagosan legfeljebb 2,1 gyermek jut, vagyis a termékenységi ráta nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges szintet. Az előrejelzések szerint a 65 év felettiek száma a 2025-ös 852 millióról 2060-ra 2 milliárdra emelkedhet. Ekkorra a Föld minden ötödik lakója ebben a korosztályba tartozhat majd. A népesség öregedése már nem csak Európát és Észak-Amerikát érinti. Afrikában 2060-ra több mint négyszeresére, 249 millióra nőhet a 65 év felettiek száma, Ázsiában pedig a jelenlegi 487 millióról 1,24 milliárdra emelkedhet. A folyamat egyre nagyobb terhet róhat a nyugdíj és szociális ellátórendszerekre, mivel egyre kevesebb munkaképes korú embernek kell eltartania egy növekvő idős népességet.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Új szakasz kezdődhet Szerbia és Üzbegisztán gazdasági együttműködésében, jelentette Kinnenát Popovics, a nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős tárcanélküli miniszter a két ország gazdasági vegyes bizottságának első ülése után. A felek a kereskedelmi forgalom és a beruházások növelésében, a vállalatok közvetlenebb összekapcsolásában, valamint közös projektek megvalósításában állapodtak meg. A két ország árucsere forgalma tavaly rekordot ért el, 41,9 millió dollár tett ki. Az együttműködésben kiemelt szerepet kaphat a többi között a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az informatika, a robotika, a mesterséges intelligencia és a turizmus. Az üzbég elnök holnap hivatalos látogatásra érkezik Szerbiába. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30 kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alexander Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e, a pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Döntött a magyar kormány a Herceg-Szántó-Béreg közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról a következő hetekben, kiírják a közbeszerzést és az építkezésre, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. A miniszter kitért arra is, hogy a határállomás bővítése és fejlesztése hosszabb távon tehermentesíti Röszkét, az M5-ös autópályát és az M0-ás autót, déli szektorát, valamint jobb kapcsolatot teremt Dél-Magyarország és Vajdaság között. Egyre súlyosabb az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, több mint 6500 megbetegedést regisztráltak, és csaknem 3200 ember vesztette életét. A hatóságok szerint azonban a járvány valódi mérete akár háromszorosa is lehet a hivatalos adatoknak. A fegyveres konfliktusok, a gyenge egészségügyi rendszer és a helyi közösségek ellenállása jelentősen nehezíti a vírus megfékezését. A frontvonalban dolgozókat az Ervebo oltóanyaggal immunizálják, de egyelőre nem bizonyított, hogy az hatásos a jelenlegi vírustörzsel szemben.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 27 fokot mutatta a hőmérő, friss volt a reggel Vajdaságban, a hajnali órákban a tartomány több pontján 10 fok körül alakult a hőmérséklet. Napközben azonban gyorsan melegszik a levegő, az ország nagy részén napos idő lesz, a hőmérséklet 29 és 32 Celsius fok között alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
11: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
12: A te zenéid.
11: A te rádiót.

0: 13 óra 15 perc van, és 28 fokig melegedett a hőmérő higanyszála, így a műsor vége felére, és majd, hogy nem elértük a napi maximum csúcshőmérsékletet, mert hogy a meteorológusok szerint 29, egyes helyeken 30 fokig melegszik majd a levegő a hátra levő pár órában. Csapadékra nem kell számítani, a szél is elméletileg gyengén fog fújni, utána meglátjuk, hogy mit produkál majd az időjárás, és többnyire napos időben lesz részünk. Szerdán este, de mindinkább csütörtökön kell majd csapadékra számítani, és lehet előre felkészülni lelkilegben arra, hogy nagy lesz a hőmérséklet kontraszt, mert hogy míg szerdán 35, addig csütörtökön 24-25 fok lesz a maximum érték. És hogy mi a helyzet a közlekedés terén? Változott-e vajon valamit a határhelyzet? A Border Watcher applikáció szerint nem, vélhetően továbbra is pár perc alatt be lehet lépni Magyarországra, illetve ez vonatkozik a Szerbiába való belépésre is. Ami a rendőröket illeti, Tavankúton látták őket, illetve volt egy baleset, de ez még egy korai, még egy 12 óra előtti információ az autóúton, úgyhogy bízunk abban, hogy ez már megváltozott, mégpedig Belgrád irányába volt Újvidék környékén egy baleset, úgyhogy, de ez még mondom 12 óra előtt történt, úgyhogy bízunk benne, hogy azóta már helyreállt a forgalom. Ha van esetleg erről információtok, épp arra utaztatok, vagy fogtok, akkor írjátok meg nekünk a 063-621-605-ös SMS számunkra, vagy akár a Pannon Presso Facebook oldalán is a műsor végéig, akkor tudom továbbítani az információt a hallgatóságnak. Ami pedig a Presso további folytatását illeti, hamarosan a harmadik félidővel jön Tóth Tibi, és összefoglalja a legfrissebb sport eredményeket és információkat.
1: 91.5. A jó választás.

0: wherever you go. Reklám.
1: Új CT-szkenner a szabadkai kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: Harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 580. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Örök rangadót játszottak a labdarúgó szuperligában, amely a Cena Zvezda 2-1-re verte a Partizánt. A többi eredmény a következő: Mácsva, Kragujevac-i Rádnicski 0-0, Mladost, Nisi Rádnicski 1-0, Vojvodina, Zemun 2-1, Rádnik, Csukaricski 3-1 és Novi Pazar, Železnicsár 2-0. Míg az OFK Beograd IMT mérkőzést ma játsszák. A tabellát a 18 pontos Cena Zvezda vezeti, a szintén 18 pontos Vojvodina előtt, harmadik az IMT 13 ponttal. A női szuperligában a TSC 2-1-re kikapott Veterniken a Vojvodina csapatától. A többi eredmény: Kragujevac-i Rádnicski, Napredák junior 4-2, és Cena Zvezda Milutinac 7-0. A Spartacus Mašinac meccset ma 16 órától játsszák Szabadkán. Az első ligában a szabadkai Spartacus 2-0-ra legyőzte a Versec csapatát, míg a TSC ma 18 órától a Vozdovac vendégeként lép pályára. 7 forduló után a 18 pontos Csárcsaki Bórac áll az első helyen, a 12 pontos Spartacus a negyedik, a szintén 12 pontos, de egyel kevesebb mérkőzés játszott TSC pedig a 6. helyen áll. A Vajdaság Liga északi csoportjában megszerezte első győzelmét az adorjáni Tisza, miután 4-1-es győzelmet aratott a mladenovói Budućnost felett. A többi eredmény: Bajsa, Kulai Hajduk 3-1, Zombori Zsakújsói Proletér 0-1, Dunagálosi Budućnost, Bácsföldvári Vojvodina 1-1, Szeghegyi Nyegospari-Pársi Rádnicski 0-1, Bajmoki Rádnicski Becsek 2-4 és Sztapári Hajduk Ókéri Obrics 2-2. A Szabadkai Körzeti Liga 4. körében a Tornyos 4-0-ra nyert Györgyénben. A többi eredmény: Nádaljai Napredák, Nyegosevói Proletér 6-1, Szent Tamás Zenta 1-3, Csóka, Kiskéri Szutyeszka 0-2, Adai AFK Szabadkai Bácska 2-2, Tavankút, Kucorai Iszkra 3-2, Torzsai Budućnost, Péter Révei Jedinszko 2-0 és Kelebicka Suma Csantavér 2-2. Első a Kelebicka Suma 8 ponttal, majd 5 egyaránt 7-7 pontos csapat következik, mégpedig a Zenta, a Szutyeszka, a Tornyos, a Csóka és a Györgyén. A Szabadkai Városi Ligában a Hajdújárás egy Vinogradár 2-1-re nyert Szabadkán az Elektro Vojvodina ellen. A többi eredmény: Szolid Udárnik 2-0, Preporód Málabosztán 4-0, Békova Palics 5-1 és Lokomotíva Prozivka 6-2. A Hajduk szabad volt. A Tiszamenti Ligában az Oromi Champion múlt heti gólzáporos győzelme után 4-0-ra kikapott Oroszlámoson a Szlávia csapatától. A többi eredmény: Moholi Bácska Szanádi Jadrán 3-0, Majdáni Tromegya Padé Tisza 1-8, Gyála Horgos 4-0, Martonosi Jedinszvó Szelkeresztúri Jedinszvó 0-8, és Tisza Szent Miklósi Szlogan Magyar Kanizsai Potisza 0-2, a Török Kanizsai Obilic szabad volt. Megkezdődött a bajnokság a Topolya Kishegyes Szent Tomás Vérbász Óbecse községközi ligában is. Az első fordulóban a következő eredmények születtek: Zenta Gunarasi Szlávia Tomislavci 1-4, Bács Feketehegyi Jadrán Csikérja Pusztai Mladost 1-0 és Kishegyesi Egység Pacséri Bácska 0-1. A Bácskos Húszfalvi Szloboda szabad volt a nyitókörben. A Pancsovai Körzeti Liga harmadik körében a Torontál Vásárhelyi Spartacus 4-3-as vereséget szenvedett az újmai Partizán otthonában. A Nagybecskereki Körzeti Ligában a Szent Mihály MSK 2-2-es döntetlent ért el a kumáni október 2. ellen, a török becsei Jedinszó pedig hazai pályán 5-2-re kikapott a Nákófalvi Pólet együttesétől. Az újvidéki első osztályban a Temeni TSK fölényes 4-1-es győzelmet aratott a Sztepanovicevói Omladinac felett. A Nagybecskereki A osztályban a Múzsei Lehel 0-0-as döntetlent ért el a Bókai Naftagáz pályáján, az Erzsébetlaki Mladost pedig Aradácon játszott 1-1-es döntetlent az ASK ellen. A Nagykikinda Begasszentgyörgy községközi ligában megszerezte első pontját a Magyar Csányai Roham, miután 3-3-as döntetlent játszott a Tiszahegyesi Bórac otthonában, a Tordai Olimpia viszont 5-1-re kikapott Nagykikindán a Zsák együttesétől. A Magyar Itta B Bega szabad volt a harmadik fordulóban. Egy eredmény a zombori első osztályból: Bács-Monostori Dunav, Nemes Miletici Jedinszvó Lemes 3-1. A zombori másodosztályban a Szilágyi Törekvés 6-0-ra nyert a Bukováci Omladinac ellen, a Bezdáni Sport pedig 2-0-ra vert a Terecske együttesét. Elindult a bajnokság a férfi kézilabda Super B-ligában. A nyitó körben az adai Potricia Petex 29-28-ra kikapott Lazarevaton a Kolubara otthonában. A következő fordulóban a Verbász érkezik Adára. A Palicsi tavon rendezték a Szabadkai nyílt evezős bajnokságot és az országos kupa negyedik fordulóját, amelyen a hazai klubok mellett a bolgár Cserpokov csapata is részt vett. A Palicsi evezős klub versenyzők közül aranyérmet Gorotva Edina, Pionír lány egypár, Miskolci Dániel, felnőtt könnyű súlyú egypár, és a Katona Novák Ágnes Vince hajnalka alkotta veterán női kétpár evezős egység nyert. Ezüstérmet szerzett Katona Réka és Drobina Renáta a Seldőlő lány négypár tagjaként, Katona Novák Ágnes és Vince hajnalka felnőtt női kétpárban, Farkas Márk és Drobina Filip Pionír fiú kétpárban, Szergej Szeglov veterán egypárban, Laura Malatinski ifjúsági lány egypárban, Miskolci Dániel felnőtt egypárban, Katona Réka Seldőlő lány egypárban és Vladeta Mihajlovics könnyű súlyú egypárban. A dobogó harmadik fokára pedig a Laura Malatinski, Serafima Smirnova ifjúsági lány kétpár evezős egység és Serafima Smirnova serdülő lány egypárban állhatott. Több dobogós helyezéssel tértek haza Palicsi vitorlástú versenyzői a Dónyi Milanovácban rendezett Gyerdáb kupáról. A legnagyobb sikert a múlt héten országos bajnoki címet szerzett Nenad Zakit érte el, aki az Ilka 7-es mezőnyben 6 futamból 5-öt megnyert, és mindössze 5 negatív ponttal magabiztosan végzett az első helyen. Ugyanebben a kategóriában Kovács Róbert 8-ként zárt, az 50 év feletti versenyzők között pedig második lett. Az Ilka 6-os hajóosztályban Miljana Zékovic összetettben a második helyet szerezte meg, a lányok között pedig első lett. Molnár Bertalan a 4. helyen végzett, amivel a fiúk mezőnyében harmadik lett, míg Kovács Rolanda 7. helyen zárt. Az Optimist hajóosztályban Márkó Átics az erős mezőnyben összetettben második helyet szerzett, míg a fiúk között nem talált legyőzőre. Az Ilka 4-es kategóriában Angela Drakulics valamennyi futamát teljesítette, és a 10. helyen fejezte a versenyt. A Spartacus atlétái 2 ezüst és 2 bronzérmet nyertek Mitrovicán, a fiatalabb és idősebb pionírok vajdasági bajnokságán. Ezüstérmet nyert Molnár Krisztián 100 méteren és Bojan Petyerics 800 méteren, míg a dobogó harmadik fokára Ábrahám Elena állhatott diszkoszvetésben és Hardi Éva súlylökésben. Világos Adrianna gerelyhajításban Angelina Topic pedig magasugrásban végzett a 4. helyen a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. Világos 62 méter 22 cm-es dobással végzett a 4. helyen, a kínai Yan, a japán Kitaguchi és a kolumbiai Ruiz Hurtado mögött, míg Topic 195 centit ugrott, és ezzel az ausztrál Peterson, az ukrán Mahucsik és az ausztrál Olis Leges mögött lett 4. Bronzérmes a szerb női röplabda válogatott az Európa bajnokságon, miután Zorán Terzic lányai tegnap a 3. helyet vívott meccsen 3-1-re verték Lengyelországot. A döntőben Olaszország, Törökország 2-3, Törökország ezzel megvédte címét. Szombaton Szabadkán 58 éves korában elhunyt Milan Radakovic, a Spartacus egykori nehézsúlyú birkozója. Pályafutását Gospicson, a Licsanin birkozóklubban kezdte, majd birkozott a Porecs, a Petrinyei Gavrilovics, a belgrádi Partizán és a szabadkai Spartacus színeiben is. 1989-ben a budapesti junior világbajnokságon ezüstérmet nyert, az 1991-es felnőtt VB-n a 7. helyen végzett, 1994-ben pedig az 5. helyen zárt. Szőnyegre lépett az 1992-es barcelonai olimpián is, ahol a 130 kilósok mezőnyében a 10. helyet szerezte meg. A Spartacus színeiben 1995 és 1997 között 3-szor nyert országos csapatbajnoki címet. Milan Radakovic temetéséről később intézkednek. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Szlaszki Csilla műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmükre. Viszontlátásra!
2: Kilencvenegy egész öt tized megahertz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannon Press Suits támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

mi csatok. Vélhetően az elkövetkező időben, vagy percekben, talán órákban is. Ezért is érdemes betartani a szabályokat, és nagyon odafigyelni mindenkinek még egyszer balesetmentes közlekedést, és tájékozódjatok, mielőtt útnak indulnátok. A mai Pannon Presszó végéhez érkeztünk, megköszönjük mai napi figyelmeteket, aki itt volt veletek, ő Nagyhegyesi Dávid, és jó magam, Rúzsa Edina. Velem legközelebb pénteken találkozhattok, vagy legalábbis hallhattok így a rádión keresztül. Addig is mindenkinek szép napot, jó munkát, szép délutánt, és minden jót, jó pihenést, sziasztok!

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Reklám.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
1: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása, több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palincsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinár biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt ma Bogaras bejáratánál. Nem hivatalos információk szerint egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A helyszínen a tűzoltók és rendőrök is dolgoznak. A baleset miatt az érintett útszakaszon a forgalmat jelenleg a főút melletti földes útra terelik. A helyszínen torlódásra és lassabb haladásra kell számítani. Halálos közlekedési baleset történt vasárnap délután Temerinben is. A tragédia körülbelül 17:30 történt, amikor egy 17 éves fiú motorkerékpárral közlekedve eddig tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a jármű felett, lesodródott az úttestről, majd egy betonoszlopnak ütközött. A fiatal olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közlése szerint a 2009-ben született fiúnak nem volt vezetői engedélye, és a baleset idején sem bukósisakot, sem más védőfelszerelést nem viselt. A baleset pontos körülményeit a rendőrség és az illetékes szervek vizsgálják. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portálján. A támogatás minden Szerbiában élő nagykorú szerb állampolgárnak jár, azoknak, akik az ingyenes részvényekre jogosultak, valamint a nyugdíjasoknak nem kell külön regisztrálniuk, ők szeptember 22-én automatikusan megkapják a pénzt. A Kincstári Igazgatóság honlapján mindenki ellenőrizheti, hogy szükséges-e regisztrálnia. A többieknek viszont igényelniük kell az egyszeri támogatást. A jelentkezőknek a kifizetés szeptember 23-a és 25-e között történik majd.
1: Sport.
7: Holnap este elrajtolnak a labdarúgó bajnokok ligája küzdelmei. Az új szezont rögtön egy magyar és szerb szempontból is érdekes együttes. Az AEK Atén nyitja meg a LASK ellen 18:45-kor. A görög csapatot a szerb tréner Marko Nikolić juttatta be az európai elitbe. A csapatnak pedig további két honfitársa, Luka Jović és Mijat Gaćinović is tagja. Mellettük két magyar játékos is erősíti az AEK együttesét, Varga Barnabás és és Vitalis Milán. A keddi játéknap talán leginkább várt mérkőzése a Real Madrid és az Inter összecsapása lesz 21 órától, de a Porto, Manchester City, illetve a Borussia Dortmund és a Villarreal mérkőzése is hozhat izgalmakat. A liga szakasz meccseit szerdán és csütörtökön is élvezhetik a szurkolók.
1: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén a hőmérő továbbra is 27 fokot mutat. Napközben gyorsan melegszik a levegő, az ország nagy részén napos idő lesz, a hőmérséklet 29 és 32 Celsius fok között alakul, a szél pedig gyenge, változó irányú marad.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
12: Bomax.
13: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
14: Editor's Choice.
13: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: programajánló.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász Zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Álláshirdetés.
5: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
9: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. A kérelmeket szeptember 7-e és 21-e között lehet benyújtani a Kincstári Igazgatóság online portáján. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Szénise Máli bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A pénz ügyminiszter hétfő délelőtt a szerbiai RTV műsorában közölte, hogy éjféltől már 83 ezer nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6 ezer dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361 ezer volt, és folyamatosan növekszik. Rendkívüli kormányülés tart ma a szerb kormány, amelyen sajtóinformációk szerint Gyuro Macut miniszterelnök a parlament feloszlatását javasolja. Az ülés délután 3:30 kezdődik, ezt követően a kormányfő sajtótájékoztatót tart. A parlament feloszlatásáról szóló javaslatra az előrehozott választások kiírása miatt van szükség. A szerb haladó párt főbizottsága időközben úgy döntött, hogy a következő parlamenti választásokon az Egyesült Szerbia lista vezetője Alekszandar Vučić lesz, és amennyiben a lista győz, őt jelölik Szerbia miniszterelnöki tisztségére. A választások lehetséges időpontja október 25-e, a pontos dátumot napokon belül közli az államfő. Megkezdődött a palicsi Bagolyvár felújítása, a több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a Pétervárady vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-i halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen. Ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka Magyarországon. A parlament hétfői ülésén elsőként Magyar Péter miniszterelnök szólalt fel napirendelőt, majd több fontos témáról is tárgyalnak. Többek között napirenden van a média tanács új vezetését jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása is. A képviselők emellett tárgyalják a vármegye és főispán elnevezések megszüntetését is. A tervezet alapján ismét a megye, illetve a kormány megbízott megnevezést használnák. Változhat a miniszterelnök illetménye is, ha a kormányfő országgyűlési képviselő is a jelenlegi bruttó 3,8 millió forint helyett körülbelül 2,5 millió forintra csökkenhet a havi fizetése.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 28 fok van, a hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdán akár 36 fok is lehet. Ezt követően viszont időjárás változás várható esővel és jelentősebb lehűléssel.
4: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
10: No, no, no.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Míg értünk, nem jön a pirkadat, ezer csókot írok a szíved alá, hogy meglásd önmagad. Mint hulló csillag a mesztelen ében, táncol a tested a gyertyafényben, és el nem múló látomásként örökre megmarad.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Szorosabbra fűzi gazdasági együttműködését Szerbia és Üzbegisztán. Újjászületik Vermes Lajos öröksége. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna. Következnek a részletek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros egyszeri állami támogatásra. A juttatás minden nagykorú szerbiai állampolgárnak jár, ám nem mindenkinek kell külön regisztrálnia. Hogy kiknek szükséges jelentkezniük, hogyan ellenőrizhető a jogosultság és miként igényelhető az összeg, riportunkban bemutatjuk. Mecserik Anita összeállítása.
9: 6000 dinár napjainkban nem számít jelentős összegnek, a polgárok szerint viszont minden támogatás jól jön. Egy bevásárlásra, vagy akár néhány számla befizetésére elegendő lehet. Sokan azonban úgy gondolják, az államnak hosszú távon inkább az életkörülmények javítására, például új munkahelyek biztosítására kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie.
10: Szerintem nem nagy segítség, biztos, hogy van, akinek sokat számít, de inkább a munkalehetőségekkel kéne foglalkozni, hogy könnyebben találjanak az emberek munkát, és akkor nem kellene ezt a pár ezer dinárt segíteni.
9: Mit gondolsz, 6000 dinárból mit lehet vásárolni, vagy mire lehet költeni?
10: Hát nem sok mindent. Akinek van család, van gyerek, ott igazából nem sok mindenre lehet elkölteni. Lehet pelenkát venni, de nem túl nagy összeg.
9: A nyugdíjasokat sem felejtették el, ők két külön támogatást kapnak. Az egyik a 6000 dináros támogatás, a másik pedig a rendes havi nyugdíjuk mellé járó egyszeri kifizetés, amely várhatóan szeptember 14-én történik meg. A 31 ezer dinárig terjedő nyugdíjjal rendelkezők 35 ezer dináros támogatást kapnak. A 31 és 56 ezer dinár közötti nyugdíjban részesülők 27.500 dinárt. Az ennél magasabb nyugdíjak esetében pedig 20 ezer dinár lesz az egyszeri támogatás összege. Ez egy nagyon jó dolog, köszönöm az elnökünknek. Ami a 6000 dináros támogatást illeti, én nyugdíjas vagyok, nekem nem kell jelentkeznem. De vannak olyanok, akik korábban is kaptak, nem tudom, nekik kell-e most jelentkezniük. Egyébként szerintem ez jó dolog, ez a támogatás szükséges. Nekünk nyugdíjasoknak nagy szükségünk van rá.
11: Nem a pensionéri, mert Jakob potrebne.
9: Ami minden polgárt érdekel, hogyan tudjuk ellenőrizni státuszunkat, hogy szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak nyilvántartásában, és amennyiben nem szerepelünk, akkor hogyan tudunk jelentkezni. Elsőként fel kell keresni a kincstári igazgatóság hivatalos portálját az idp.trezor.gov.rs oldalon. A felületen ellenőrizhetjük, hogy a korábbi nyilvántartás alapján szerepelünk-e a részvény alap jogosultjainak listáján. Ehhez a Proverite Dalicete Automatski Dobiti Novac lehetőségre kell kattintani. Amennyiben már szerepelünk a jogosultak listáján, erről egy zöld színű ablak tájékoztat bennünket. Nincs semmi veszve, ha az ablak piros, a podnošenje prijave füle alatt lehet igényelni a szükséges űrlap kitöltésével a támogatást. A jelentkezőknek érvényes személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük, továbbá 2026. szeptember 1-ig már be kellett tölteniük a 18. életévüket, szerb állampolgárnak kell lenniük, és bejelentett szerbiai állandó lakóhellyel kell rendelkezniük. Az igényléshez a személyi számot, vagyis a jömöbögöt, valamint az érvényes személyi igazolvány számát kell megadni. Bármilyen gond észlelése esetén azt a Prijava probléma opcióra kattintva jelenthetjük be. Sinisa Mali pénzügyminiszter hétfő délelőtt a szerbiai RTV műsorában közölte, hogy évféltől már 83 ezer nagykorú állampolgár nyújtotta be kérelmét a 6 ezer dináros pénzbeli támogatásra. Délben ez a szám már 361 ezer volt, és folyamatosan növekszik. Ez egy nagyobb program része a szerbiai polgárok számára, amelynek értéke 986 millió euró, vagyis csak nem 1 milliárd euró. Már bizonyos intézkedéseket meg is valósítottunk. Ha emlékeznek, 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztottunk ki, valamint csökkentettük a gyógyszerek árát a gyógyszertárakban. Mindez annak a programnak a része, amelyben a legnagyobb terhet maga az állam vállalja. Ezzel szeretnék megmutatni Szerbia polgárainak, hogy törődünk azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Aki még nem tette meg, szeptember 21-ig tud pályázni a 6 ezer dináros támogatásra. A jelentkezés rögzítése után annak állapota ugyanazon a portálon követhető nyomon. A kifizetés a szerbiai posta takarékbankon keresztül történik majd. A szükséges különrendeltetésű számlát azoknak is megnyitják, akiknek nincs megfelelő számlájuk ennél a pénzintézetnél, emiatt nem kell senkinek sem új számlát nyitni. A részvényalap jogosultjainak szeptember 22-én, a külön jelentkezőknek pedig szeptember 23-a és 25-e között fizet.
8: Új szakasz kezdődhet Szerbia és Üzbegisztán gazdasági együttműködésében, jelentette ki Nenad Popović, a nemzetközi gazdasági együttműködésért felelős, tárca nélküli miniszter a két ország gazdasági vegyes bizottságának első ülése után. A felek a kereskedelmi forgalom és a beruházások növelésében, a vállalatok közvetlenebb összekapcsolásában, valamint közös projektek megvalósításában állapodtak meg. A két ország árucsereforgalma tavaly rekordot ért el, 41,9 millió dollár tett ki. Az együttműködésben kiemelt szerepet kaphat, a többi között a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az informatika, a robotika, a mesterséges intelligencia és a turizmus. Kedden, szeptember 8-án Alekszandar Vučić szerb elnök ünnepélyes keretek között fogadja Üzbegisztán elnökét, aki hivatalos látogatásra érkezik Szerbiába. Október 1-től fogadhatja az utasokat az új vasúti megállóhely Újvidéken, a Pirosi út mentén, jelentette ki Zsárko Mityin. Újvidék polgármestere szerint a szerbiai vasúti infrastruktúra a következő 10-15 napban befejezi a megállóhely építését. A korszerű létesítményhez mintegy 150 parkolóhely, kerékpártároló és kerékpárút is tartozik majd. A városvezetés szerint az új megállóhely megnyitása jelentősen tehermentesítheti a péterváradi vasútállomást, amelyet jelenleg az újvidéki pályaudvar helyett használnak. Az újvidéki vasútállomás az előtető 2024. november 1-i halálos áldozatokat követelő leomlása óta zárva tart. A szakértők jelenleg az épület állapotának felmérését és megerősítését javasolják, hogy az állomás egy része ismét megnyitható legyen. Ehhez azonban továbbra is a bíróság engedélyére várnak. Eltemették Ratko Mladićot, a népirtásért és más háborús bűncselekményekért elítélt boszniai szerb tábornokot a Topčideri temetőben helyezték, abba a sírboltban, amelyben lánya Ana is fekszik. Ratko Mladić, a boszniai szerb köztársaság hadseregének egykori parancsnoka, augusztus 27-én hunyt el Hágában, ahol életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. A pere 2012-ben kezdődött, elsőfokú ítéletet 2017-ben hoztak ellene. Népirtás büntettében találták bűnösnek a szrebrenicai mészárlás miatt, amelynek során több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg. Emellett elítélték a Szarajevó ostroma alatt maradt a polgári lakosság ellen elkövetett terrorcselekmények miatt is. Ebben a több éves ostromban több mint 11.500 ember vesztette életét. Mladicot jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a II. Világháború utáni Európa egyik legsúlyosabb bűncselekmény sorozata miatt. Mladic földi maradványait csütörtökön a szerb kormány repülőgépével szállították haza. Megkezdődött a Palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt évtizedekben állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. Dudás Dániel a mikrofonnál.
0: Megkezdődött Palics egyik ikonikus épületének, a Bagolyvárnak a felújítása. A tópart közelében álló jellegzetes épület szorosan kapcsolódik Vermes Lajos nevéhez, és a Palics történetében egykor rendkívül fontos szerepet betöltő sportélethez. A Bagolyvár az 1890-es évek elején Vermes Lajos sportkomplexumának részeként épült, és az ideérkező sportolók elszállásolására szolgált. A magas, keskeny épület az akkor divatosnak számító svájci stílusban készült, gazdag fadíszítésekkel és zsolnai cserepekkel. Az épület állapota azonban az elmúlt években jelentősen leromlott. A jelenlegi munkálatok során a tervek szerint 120 nap alatt elsősorban az épület külső része újul meg. Mivel a Bagolyvár műemlékvédelem alatt áll, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet végzi a felügyeletet. A felújítás minden lépését követik. Grübics Ludasi Adél, a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet építészmérnöke.
12: Itt egy átfogó rekonstrukció fog véghez menni, tehát a tetőt is, a falakat is, valamint az enteriőrt is felújítják, meg hát az összes homlokzati elemet, hogy így mondjam, meg az összes tetőelemet. Ez egy kisméretű épület, ugye alaprajzban, 3 emelettel, viszont azért egy egyedi. Úgyhogy hát ami a jellegzetessége, az mindenképpen a tető. Ide vissza fognak kerülni az eredeti zsolnai cserepek, valamint, vagyis nem az eredetiek fognak visszakerülni, hanem eredetileg is zsolnai cserép volt. Utána volt egy olyan pillanat, amikor lecserélték ezekre az eternit lapokra, és most vissza fog kerülni a cserép.
0: A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a Szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. A tervek szerint a munkálatok még az év végéig befejeződhetnek. Felmerülhet viszont a kérdés, hogy milyen szerepet kap majd a megújult épület a jövőben. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
13: Egy sporttörténeti múzeumot szeretnénk oda abba az épületbe. Nagyon egyedi a beosztás az épületnek, tehát mondjuk korszerű tartalmaknak, akár vendéglátóipari egységnek nem felel meg, nem tudna eleget tenni. A szakemberekkel beszélgetve egy egyedi sporttörténeti múzeumot, ami mesél úgy a Vermes Lajosról, úgy a palicsi sportjátékokról, vagy a szabadkai sportolókról, a szabadkai olimpikonokról, arra viszont ki tudnánk alakítani egy olyan kiállítást, ami érdekes fiataloknak is, idősebbeknek is, lehet az interaktív is, régi tárgyakkal, új technológiákkal, úgyhogy remélem, hogy egy nagyon érdekes tartalom lesz a jövőben Palicson.
0: Góli Csilla elmondta továbbá, hogy bár az épület eredeti tervei nincsenek meg, a szakemberek számos kutatást végeztek annak érdekében, hogy a kivitelező a Bagolyvár eredeti kinézetéhez hűen valósítsa meg a rekonstrukciót.
8: A pontos idő 16 óra 13 perc.
14: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérhetünk. Holnap ugyancsak sok napsütésre számíthatunk, a viszonylag friss hajnalt követően napközben a csúcsértékek 32 fok körül alakulnak kedden. Hát komolyabb lehűlésre pedig az előrejelzéseknek hinni lehet, csütörtöktől számíthatunk.
16: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
14: Reklám. Önnek is van takargatni valója?
17: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
14: Bármilyen van, befedjük.
17: Új Ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
14: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
18: Bővebb információ
17: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
14: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
17: 063 18 88 971.
19: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
14: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
19: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
20: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Revolt Songbird, és az egyik legutóbbi dal a Homewrecker, itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, hétkezdő hangulatban bele is vágunk, jönnek a legnagyobb kedvencek. A továbbiakban egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjétek, kívánjatok a szokásos elérhetőségek egyikén, ezt 19 éreig tudjátok megtenni, 90-es évektől egészen napjainkig. Rövidesen egyébként már a mai kezdőblokk jön, az első mai kérések, kívánságdalok teljesülnek, addig viszont egy magyar származású kanadai lemezlovas hölgy, producer lemezlovas hölgy, Blond is jön, akinek egyébként a Bakos Vivien a becsületes neve. Szóval a legújabb dala Lovers on the Dance Floor, ez következik, utána pedig Imail Angel, ugyancsak egy magyar hölgy, Gángó Bernadett, akinek ugye a világa Moving to the Sun-t köszönheti, amelyet aztán Hugh Girl Ultranate-val tett világszerte ismerté slágerlista bitorlóvá. Szóval a legújabb dala, itt már Hugh Girl nélkül, I'm Alive, ezek a dalok után pedig már a ti kedvenceitek következnek itt a mai csillagulásban. Én kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást ezen a hétfő délutánon. Pörgessük fel a hangulatot, hangerőt fel, vágjunk bele, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek is értetek a továbbiakban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Olent halljátok.

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Ez volt az I'm Alive. 16 óra 26 perckor pedig az első mai kérések, kívánság dolog teljesülnek. Hello csillagulás, a Safe and Sound lenne a kérésem a Capital Cities-től. Ancsi kérte tőlem, én pedig mindjárt játszom. Szia, lehetne T. Dennytől a Tegyél csodát? Köszi, ha igen. Zsani kérte, egy új dal egyébként T. Denny mellett ott van a Hunyadi címszerepében játszó Kádár L. Gellért. Igazán jó kis pedokkos hangja van. Úgyhogy ez lesz majd a Tegyél csodát. Egyébként ez egy promóképpen készült, hiszen októberben a magyar mozikban lesz majd egy új film, amelyben a srácok is szerepet vállaltak. Úgyhogy jön mindjárt majd ez a dal. Halli Allen a jobb munkakedvhez pörögjön a Jamaican Hugel-től. Köszi előre, Arnold. Mindjárt pörögni fog, jó munkát kívánok. Szia, jól leszek újra című számot szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Violetta, így szólt a következő üzenet. Ezt is hallgatjuk, illetve üdve Tayo Cruz, Break Your Heart. Ezt a régi jó zenét hallgatnám meg. Üdve, Oscar. Tayo Cruz, Ludacris-szel, aki egyébként ugye hollywoodi filmekben is szép számmal szerepelt, szóval vele készítette ezt a dalt. Jön a Break Your Heart, előtte T. Denny Kádár L. Gellért-tel, lesz a Capital Cities felvétele, Nagy Bogi Dash-sel, ugye mai magyar kedvencek közül, illetve ugyancsak egy jó kis mai kedvenc, de nem magyar, Hugel és a francia Szoltó közös dala, Jamaican Bam Bam-hezzel indulunk, és a továbbiak pedig egészen 19 óráig jöhetnek a 90-es évektől napjainkig.
1: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozin.
4: Everybody at Bargain Tips.
5: I was Sabrina Carpenter.
6: You can sleep if you know that's the meanest
7: person. Tate McRae.
8: Baby, don't get crazy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: With your loving on me.
11: That's right, with your loving on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: This is Post Malone.
14: I had some help. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chill out, chill out, chill out.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gera.
5: Sziasztok, Jóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

Mi volt a ludugrás legendája, az aktív világrekorder és aktív versenyző? Mi volt a ludugrás legendája, az aktív világrekorder és aktív versenyző Armand Duplantis, aki énekel is mondó néven ez volt a gólt.

0: és ugye tisztelni akartam a munkássága és a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
1: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jogodolat mindig zöld lámpát mutat.
0: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzióba, hogy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez így nem az a cél, hogy egy óriá, meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen, hanem tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor Herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem is tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármilyen csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
2: Szevasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat Herceg Dáviddal.

0: programajánló.
1: Egy szürke hivatalnok, egy szürke élet, egyetlen szabály. Nem kérdezni, csak végrehajtani. Akaki Akakievics csak a munkáját végzi. De vajon hol ér véget az engedelmesség és hol kezdődik a felelősség? A Köpönyeg Kokán Mladenovics rendezésében szeptember 9-én 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Hey, this is Matsasari.
4: Hi, this is Moj.
3: And you are listening to my new track, Wave of Love. With Moj on your favorite station.

0: Reklám.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhségyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

Topik újdonságú, ez volt a Lucky Man City, a csillagulás második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. Hello, Len, nagyon jó ma is a csillagulás. A kérésem Tame Impala, Dracula című száma. Üdv Tamás. Egy jó kis mai kedvenc. Kyle Walker egyébként Tame Impala mögött, az a producer, az ausztrál fiatalember, aki ugye ezen a művész néven tevékenykedik, a Dracula pedig a dal címe egyébként, na mely most igencsak nagyot fut világszerte, harmadiként pedig itt is hallhatjuk most majd. Szia! A Mielőtt megismertelek című halott pénzszámot küldöm Emiliának, ezt már Peti kérte is küldi. Szia David Guettától, lehetne a Love Don't Let Me Go? Köszi, ha igen. Otto kérése lesz ez, egy korábbi David Guetta dal, Chris Willis-szel közösen, hallgatjuk majd a blokk végén. Én egy újabb üzenet, kedves csillagulás, a Dancing in the Moonlight című dalt szeretném kérni. Köszönöm, Ági. Top Loader és a Dancing in the Moonlight, egy tánc a hold fényben, ennyit jelent a dal címe, és egy korábbi dal, de még a mai napig is nagyon jól szól, én mindjárt elsőként, illetve még egy üzenet. Szia, itt Bence, By Alex-tól a Nem hiszek című számot kérném. Köszi, Alen. Meg lesz Bence, By Alex és a Slep valami nagy bogi, ez egy újdonság. Utána David Guettát hallgatjuk, illetve a dalát Chris Willis-szel. Előttük itt lesz Tame Impala, itt lesz Top Loader és a Dancing in the Moonlight. És hát jön még majd a halott pénz, amielőtt megismertelek kell. Vágjunk is bele, a legnagyobb kedvencek csak itt a csillaghullásban.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Csillagullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásul Király Viktort hallhatjuk, aki a legutóbbi angol nyelvű daláról mesél. Ennek a címe Sorry Not Sorry, Bocsi Nem Bocsi. Ennyit jelent.
2: Nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban. Ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Szofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potenciál, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelésre, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom.

0: címe az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikbe helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a távolba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá.
1: Hey, this is Victor Kidai, and you're listening to my new track, Sorry Not Sorry, on your favorite station.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannoner TV.
0: Műsorajánló.
3: Amikor a zene is

0: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A következő óra végéig lehet még kérni, kívánni 19 óráig. Most viszont ebben az órában még három kívánságról teljesül itt a Csillaghullásban. Üdv, ha belefér a Tap Thumping zenét kérném. Tivadar kért a Chumbawamba csapat Tap Thumping című dalát, korábbi dalocska, de ismerős lesz, mindjárt jön elsőként. Sziasztok, a régi mese című dalt szeretném a Follow the Flow-tól, Szilvia kérésére játszom majd ezt, és még egy üzenet, Halli Allen remek a műsorra, Talk to You lenne a kérésem, mindenkinek küldöm, aki ismeri. Köszi, Zsombi, egy jó kis mai kedvenc, örülök, hogy tetszik a műsor, jön majd tehát Another és 54 Ultra dala, előtte Follow the Flow kezdésnek pedig Chumbawamba.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kiválhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: Tapasztalattal rendelkező asztalost keres a szabadkai székhelyű Báne Kft. Kezdő fizetés 160 ezer és 200 ezer dinár közötti. Az önéletrajzokat az info@banesu.rs e-mail címre várják. A részletekért pedig hívják a 065 508 93 00-as telefonszámot. 065 508 93 00.
2: 18 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
5: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
6: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
7: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
8: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
8: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
10: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Robin Schulz legújabb dala Babs-zal közösen ez volt a jobb idők, a Better Times itt a Csillagulás harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dalok teljesülnek, illetve ebben az órában jártak még újabbak is. Seba, a Svéd House Mafia Don't You Worry Child dal pöröghetne a Csillagulásban. Köszönöm, ha így lesz. Ákos üzenete volt ez, így lesz bizony. Swedish House Mafia John Martinnal közös dala. Ne aggódj, gyermek! Don't you worry, child! Hallgatjuk majd a blokk végén ezt a jó kis klasszikust. Hello mindenkinek az introvertált dalt kérném Azariától, és mindenkinek küldöm, aki szereti. Ezt már Norbi kérte, ez is szólni fog. Szép napot szeretném meghallgatni Luis Capaldi Forget You című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdv, Gyöngyi! Ezzel a szép lassabb, hát vagy inkább azt mondom érzelmesebb dallal indul majd a soron következő kívánságblokk, úgyhogy jön Luis Capaldi és a Forget Me. Szia Lena, hol van az a lány dalt szeretném a Csillaghullásban? Üdve Dani! Meg lesz Dani, Dr. Béres, Fekete Vonat és Halott Pénz. Egy olyan dal, amelyet nem kell bemutatnom, hol van az a lány, mindjárt hallgatjuk. Illetve Szebasz Abicsitől kérném a Levels című dalt. Ezt pedig már Edwin örömére pörgetem. Jön Avicii, utána Azaria, majd a Svéd House Mafia John Martinnal, előttük Dr. Béres, Fekete Vonat és Halott Pénz, kezdésnek pedig a csodás hangú Luis Capaldi.
1: Hello, I'm Luis Capaldi.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jelzik a Dr. Méres, ebből a csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is.

parton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: A klasszikusnak számító Sergio Mendez Magalena volt ez Simon Fava változatában itt a Csillagulásban, ahol is a továbbiakban egy régi motoros jön DJ Juniorról hallhatunk.
1: Csillagulás minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Már 40 éve a pályán, Kis József, azaz DJ Junior, a diszkosít állandó tagja, mesél sok mindenről, karrier, mai klub élet, ezek a gondolatokat osztja meg velünk.
2: 85-től zenélek, akkor még hip-hopot, tehát ilyen popzenét, R&B-t, akkor még rapnek hívták egyébként a hip-hopot leginkább, szóval ezeket játszottam, funky zenét, aztán mentem át elektronikusba, 90-esek elejétől elkezdtem játszani elektronikus zenét, és ez azóta tulajdonképpen megvan, azóta viszont már nem nagyon játszom úgymond hip-hopot, meg nagyon szeretem ezeket a stílusokat, de minden változat, a zenék rövidebbek, sokkal több zenét dolgozok föl egyébként, sokkal több zenét remixelek, és hát a zene minősége is egy picit változott, sokkal több zenéiség volt a régi zenékbe, kivétel nyilván a régi technózenék, stb. Trendzenék, de abban is azért volt zenéiség. Most sokkal kevesebb is, és nem tudom, hogy most fejezem, tehát minimálabb dolog is egyszerűbb, az embereknek elégséges. És ez egy picit egyébként annyira nem jó, de hát minden rövidebb, gyorsabb a világ, úgyhogy ezt hozzá kell szokni.

95-től játszom egyébként, úgy igazán elektronikus zenét, a Club Speedot, de már 92 környéken elkezdtem ezt csinálni. Ami változott egyébként azóta, a legjobb house zenék egyébként a 90-es évek vége, 2000-es évek elején születtek. Akkor ment nagyon Ibiza, most is nagyon megy, de akkor robbant be úgy igazán. Ami változott most, hogy könnyebb kiadni zenéket, tehát producerkedni, zenét készíteni sokkal könnyebb, és sokszor producerekből lesznek DJ-k, tehát nem DJ-kből lesznek producerek, mint régen. Régen nekünk nehezebb dolgunk volt bármit megcsinálni, ma már sokkal könnyebb, fogok egy dalt, előveszem, újra varázsolom egy kicsit, megcsinálom a kompaktabbra, és ki tudom adni. Ez most egy sokkal könnyebb folyamat régen, mint régen volt, viszont ami most változott, hogy szerintem a klubkultúra egy kicsit lefele megy. Mindenki élményt keres, mindenki fesztiválra megy, mindenki nagyon nagy partikon akar megjelenni, mindenki használja a telefonját, ez szerintem egyébként annyira nem jó irány, de nyilván szükség van a fesztiválok, nem azt mondom, mert régen is voltak fesztiválok, csak egy picit most ez a dolog eltorzult, és elbillent abba az irányba, hogy mindenki az élményeket keresi, és kevésbé megy be klubokba. Tulajdonképpen én úgy válszok zenét, többféle verzió van. Tehát egyrészt szeretek feldolgozni régi olyan zenéket, amelyeket nem tudtam játszani azért, mert mondjuk nagyon jó volt a vokáljuk, de mondjuk egy kicsit mondhatni, gagyibb volt a dal, vagy dancesebb. Ezeket próbálom most kompaktabbra, mostanibra megcsinálni jól. Újra énekeltetem, ha kell. Vannak olyan zenék, amelyek nem annyira állnak közel hozzám, finoman szólva. Na, ezeket azért remixelem, hogy le tudjam őket játszani. És akkor vannak azok a dolgok, amik meg imádok mondjuk, de szeretnék belőle egy rövidebb verziót, vagy régen nagyon sokat játszottam, és most is szívesen játszom, és azokból is csinálok. Tehát nálam ez elég sokrétű ez a dolog.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
3: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
5: A 2000-es évek buli

Most Alan Walker és az a dal bizony, amelyet beírta magát az elektronikus zenetörténelembe, jön a Faded, aztán pedig sziasztok, Lady Gaga-tól szeretném kérni a Bad Romance-t, küldöm, illetve mindenkinek jó zenehallgatást kívánok, Anikó, igen, igen. Most hát ezek után Lady Gaga jön, és az a bizonyos dal, amely a Poker Face mellett azért ott áll az ikonikus dalai között, jön a Bad Romance, előtte pedig a Faded.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
2: Bomax.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Martin Garrix és Ed Sheeran Repeat It című dala, itt a Csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záró blokkhoz. Kettő kívánság dal teljesül még, és hát ebből kifolyólag kettő üzenet maradt hátra. Hello az Astronomia számot küldöm a bandának, pörgős délutánt, illetve estét mindenkinek. Kösz szépen, Deján. Jönni fog az Astronomia egyébként Tony Iggy vitte sikerre a klubokban, jellegzetes hangzás, és ez a Lánné feldolgozásában jön, de ugyanaz a hangzás, kicsit más az alapozás, de a dallamvilág az megegyező, mindjárt hallhatjuk. Illetve utána még Szia Len, ha már úgy fest jövőre, újra lehet Budapest parádé, akkor igazán szólhatna Csak egy nap van. Köszi a mehet, Erik, Náksi és Brunner. Egy 2026-os változatban jön majd ez a parádé klasszikus, a Csak egy nap van. Úgyhogy Astronomia, aztán pedig Csak egy nap van 2026.
1: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio. Csillagullás.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, csak egy. Gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcod. Látod, mennyien vagyok? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, csak egy nap. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét, és örökké emlékezz erre a napra, hiszen a titok már benned él. Táncolj! Budapest parádé!

44 komik, háromszáz DJ és zenekar. Csak egy napban, csak augusztus 23, Budapest parádé, András Rint, Hősök tere. Csak egy napban, csak egy.

a Pannon Rádióban. Itt a Csillaghulláson pedig a mai Csillaghullás Mix mondott. Hát, még pedig a 90-es évek legjobbával. Hát, hogy hétfőnként ezt az évtizedet veszük alapul, utána pedig 20 órától a 22 óráig még maradva a 90-es éveknél rádiós válogatás lesz majd hallható, akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben, a legnagyobb kedvencekkel a 16 órai híradót követően, akkor is számítok tehát a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok pedig további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig búcsúzom, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Megkezdődött a palicsi Bagolyvár felújítása. A több mint 130 éves műemléki jelentőségű épület az egykori palicsi olimpiai játékokhoz és Vermes Lajos nevéhez kapcsolódik. Az elmúlt években állapota jelentősen leromlott, most azonban megkezdődött a rekonstrukciója. A 4 hónapon át tartó munkálatok során elsősorban az épület külső része újul meg. A felújításra a tartományi költségvetésből tavaly 55 millió dinárt biztosítottak. A közbeszerzési eljárást követően a munkálatokat a Szabadkai Jumol Kft. Végzi. A szerződés értéke áfa nélkül mintegy 43,6 millió dinár. Szeptember első dekádjának végéig továbbra is meleg és száraz idő várható Szerbiában. A hőmérséklet a legtöbb helyen 30-35 Celsius fok között alakul, miközben a csapadék mennyisége az átlag alatt marad. A Szerb Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet szerint a tartósan száraz és meleg idő miatt továbbra is magas a szabadtéri tüzek kialakulásának és terjedésének kockázata. Az előrejelzések szerint a hőterhelés és a kedvezőtlen időjárás hatásai a hónap közepén enyhülhetnek. Világszerte évente megközelítőleg 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá a légszennyezés, miközben 10-ből 9 ember az egészségügyi világszervezet ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A másfél fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportál cikke szerint a légszennyezéssel kapcsolatos kár messze túlmutatta a légzőrendszeren, ugyanis a tüdőrákon túl összefüggésbe hozható többek között a sztrókkal, a szívbetegségekkel, a cukorbetegséggel és a demenciával is. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, az idősek, a forgalmas utak vagy ipari létesítmények közelében élők és a rosszabb társadalmi-gazdasági helyzetben lévők. A szennyezéshez köthető halálesetek mintegy 89% az alacsony és közepes jövedelmi országokban történik, de Európa sem tekintheti megoldottnak a problémát.
1: Jó és lájbandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön hétfő esténként. 90-es évek a Pannon Rádióban.

fiú és lánybandák, Eurodance, diszkó és parti arcok. Egy felejthetetlen évtized sokszínű zenei kínálata 91,5-ön, hétfő esténként. 90-es évek,

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. Let's go, girls!